0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Rengeteg üzemanyag fogyott nyáron a kutakon. Prostitúció és kényszermunka 10 milliókat kaszált egy pár. Front jön, de nem hoz nagy változást. Szép hajnalt mindenkinek, Fülöp Attila vagyok. Élénkült a kiskereskedelmi forgalom júliusban, az előző év azonos időszakához képest csak nem 5, még júniushoz képest 1%-os pluszt rögzített a Központi Statisztikai Hivatal. Beszámolójuk szerint főként a nem élelmiszer kiskereskedelem szerepelt jól, 6,5%-os többletet könyvelt el. Az üzemanyag kiskereskedelem még ennél is jobban, több mint 8,1%-kal bővült júliusban. Veszélybe kerülhet több száz vidéki benzinkút működése. A független töltőállomások érdekképviselete szerint kormányzati beavatkozás nélkül 6-700 jellemzően családi vállalkozás zárhat be. A szervezet hangsúlyozta, nem támogatást kérnek, hanem kiszámítható ellátást, átlátható árképzést és egyenlő versenyfeltételeket. Emellett kezdeményezik az üzemanyagpiac, valamint a MOL nagykereskedelmi árainak és ellátási gyakorlatának vizsgálatát. A gyermekek krónikus gyulladásos bőrbetegségének kezeléséről tartanak előadást a Heimpál gyermekkórházban. A szeptember 21-én esedékes tájékoztató ingyenes, hétfőn délutánig lehet regisztrálni rá. A rendkívül megterhelő kórról Veres Klára osztályvezető főorvos beszélt rádiónknak.
3: Az életminőséget jelentősen rontó betegség, folyamatosan vizsgetnek a bőrtünetek, és nagyon rosszul is alszanak ezek a gyerekek, ennek megfelelően másnap fáradtak, nem tudnak figyelni, ez is egy körfolyamatot indít be, és okozza a gyulladást. Nagyon fontos az is, hogy a szülők mennyire stresszesek, ugyanis az ő magas stressz szintjük is hat a gyermekek bőrére, tehát nagyon fontos, hogy ők is megfelelően tudják kezelni a tüneteket is, illetve a pszichés vezetését a gyermeknek.
2: Több mint 10 éven át kényszerített prostitúcióra két nőt egy házas pár Németországban most emeltek vádat ellenük. A Csongrád-Csanádvár megyei főügyészség szerint több mint 10 millió forintot kasszíroztak ezzel. Emellett egy idős embert kényszermunkára fogtak, szörnyű körülmények között tartották 20 éven át, és elvették a nyugdíját úgy 20 millió forintot. Ha mindent beismernek, 14 év fegyház várhat rájuk. Front vonul át fölöttünk, ezért a napsütés mellett több felhő lesz az égen, megerősödik a szél, elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat. 26 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. A Dunántúlon lesz hűvösebb, keleten, délkeleten a legmelegebb. Holnapra már országszerte sok napsütést ígértek a meteorológusok, de nem lesz kánikula, 30 fok alatt maradnak a délutáni értékek. Hétfőn is nagyjából ez lesz, kettől aztán melegszik az idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Továbbra is jelentős béremelést várnak a szociális ágazatban dolgozók. Újra lendületben itthon az Erasmus program. Felhős napos szeles időnk lesz ma. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Továbbra is demonstrációra készülnek a szociális ágazat dolgozói. A szakszervezetek képviselői jelezték, örülnek a kormány béremelési szándékának, de a részletekről még semmit sem tudnak. Azonnali 25%-os növelést várnak, és nem tartják elfogadhatónak, hogy azt két részletben hajtsák végre. Az érdekképviseletek ugyanakkor készek a további tárgyalásokra. Hozzátették, az ágazat 2008 óta sereghajtó a bérekben, így gyakorlatilag kiürült a szociális terület, nem működnek ellátások, részlegek, osztályok. Visszatér az Erasmus program minden magyar egyetemre. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán azt írta, a korlátozással érintett 21 intézmény már érvényes pályázattal rendelkezik a mostani tanévre. Ezeknek az egyetemeknek a hallgatói 2024 óta nem vehettek részt a programban uniós összeférhetetlenségi és átláthatósági kifogások miatt. A miniszter szerint a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett a visszatéréshez. Fokozottan ellenőrzik a vízhasználatot a Tisza térségében. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság szerint a tartós aszály miatt tovább apad a folyó. A kiskörei víztározó hasznosítható vízkészlete pedig elfogyott, ezért legalább a felére kell csökkenteni a mezőgazdasági felhasználást. A jövő héten a nagykunsági öntözőrendszert vizsgálják, ahol a megengedettnél több vizet használnak, ott felfüggesztik a vízkivételt. Minden eddiginél nagyobb mezőny indul a 41. Vizer Budapest félmaratonon. 117 országból több mint 24 ezeren neveztek a holnapi versenyre, mondta a rádiónknak Kocsis Árpád, a Budapest sportiroda ügyvezetője.
3: Soha nem volt még olyan félmaraton Magyarországon, ahol több mint 10 ezer magyar nevező volt. Még fontosabb, hogy az eseményre 8,5 ezer külföldi nevez. 10 éve 1800 külföldi nevező volt. Rengeteg szervezési változtatást kell csinálnunk, úgyhogy ki kell majd találnunk, hogy hol húzzuk meg azt a limitet, ami Budapestre jellemző lesz a következő években.
2: Frontvonul át fölöttünk, ezért a napsütés mellett több felhő lesz az égen, megerősödik a szél, elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat. 26 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. A Dunántúlon lesz hűvösebb, keleten, délkeleten a legmelegebb. Holnapra már országszerte sok napsütést ígértek a meteorológusok, de nem lesz kánikula, 30 fok alatt maradnak a délutáni értékek. Hétfőn is nagyjából ez lesz, kettől aztán melegszik az idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Jó reggelt, 6 óra múlt néhány perccel, a mikrofonnál már Leirer Tímea. Én sem ébredek könnyen, higgyék el, nekem is, ahogy önöknek is szüksége van a legnagyobb slágerekre, a frissességhez. De ezt hozza is, mindjárt az első Kylie Minogue és I Should Be So Lucky a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szép jó reggelt kívánok a koránkelőknek. 5 perccel vagyunk 4:07 előtt, és ma szeptember 5-e szombat van. A mikrofonnál Leirer Tímea. Az ősz első szombatján a legtöbb ember még az igazak álmát aludná ilyenkor, de hogyha önök esetleg már úton vannak, vagy a konyhában indítják a reggelt, hát akkor segítek kiverni az álmot a szemekből, már is hozok egy olyan slágert, ami pontosan arról szól, hogy a reggeli fésülködés, a kávéfőzés közben is gondolunk valakire, aki fontos nekünk. Indítsuk ezzel a hétvégét, jön Diana King és az I Say a Little Pray for You itt a Retro Rádióban.

vagyok, a legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szép szombat reggelt kívánok mindenkinek. Hogyha ezen a szeptember 5-i napon korán ébredtek, akkor jó hírem van. Az előttünk álló hétvégén még 30 fok körüli igazi nyári időre számíthatunk, szóval érdemes kihasználni az utolsó strandolós napokat. A hangulathoz pedig mi sem passzolhatna jobban, mint az a dal, ami konkrétan szövegét tekintve úgy kezdődik, hogy ember, ez egy forró nap, és tényleg. Carlos Santana zseniális gitárjátéka és Rob Thomas hangja garantálja a feltöltődést reggel. Tekerjék fel a hangerőt, jön a Smooth a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Jó reggelt kívánok minden jóknak, mindjárt fél hét van, úgyhogy a legfrissebb híreknek is eljön az ideje. Ezzel folytatjuk, aztán a következő fél órában olyan fantasztikus előadók slágereire kerül még sor, mint Laura Branigan, a London Beat vagy a Jazz Megaz. A hírek után pedig igazi klasszikus Stevie Wonderrel. Part-time lover, nem sokára ez szól itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Jön az új környezetvédelmi főhatóság, szennyezés az akugyárban, bevizsgálják a kutakat Iváncsán, Soroksári úti tragédia, jelzett a drogteszt. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Országos élő környezet felügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány, hogy megerősítse a természeti erőforrások védelmét, mondta a kormány szóvívő. Köböl Anita hozzátette, az új országos hatáskörű hivatal hulladékgazdálkodási, természet, állati és klímavédelmi, erdészeti és vízgazdálkodási hatósági, valamint igazgatási feladatokat is ellát majd. Országos szintre emeli az akkumulátorgyártáshoz és az akkumulátor hulladékkezeléshez kapcsoló környezetvédelmi engedélyezést, ellenőrzést és szankcionálást. Oldószer került a talajba az iváncsai akkugyár területén, olyan vegyület, amelynek akár magzatkárosító hatása is lehet, ha a szervezetbe kerül. A Fejérvár megyei község polgármestere azonnal elrendelte a helyi kutak vizének bevizsgálását. A szennyezés a vezetékes ivóvizet nem érinti, az ugyanis Ercsi felől érkezik csővezetéken. A cég állítása szerint a múlt pénteken azonosították a szennyezést, megszüntették a forrását és értesítették a hatóságokat, tartavizsgálatot. Az ügyben. Egyre népszerűbb a csemegeszőlő, a hazai termés azonban csak a kereslet 1/5-ét biztosítja, a többi import. A legújabb technológiákat és a hazai fajtákat ismerhetik meg az 5. országos csemegeszőlő kiállításon Pécsett, mondta rádiónknak Teszlák Péter, a Pécsi Egyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének kutatási igazgatója.
4: Óriási a kereslet, ez évről évre növekszik, főként a magvatlan csemegeszőlők irányába, ahogy változik a borszőlőnek a helyzet. Legyen egy kiugrási pont a csemegeszőlő termesztés, illetve egy ilyen értékes gyümölcsnek a rentábilis kevés növényvédőszer felhasználás melletti termesztése.
3: Őrizetbe vették a Soroksári úti halálos baleset gyanúsítottját és kezdeményezték letartóztatását. A 34 éves férfi bódult állapotban ült volán mögé tegnap előtt kora reggel Budapesten. Egyelőre nem tudni miért áttért a szemközti sávba és belerohant egy autóba. Ennek vétlen vezetője a helyszínen életét vesztette, utasa súlyosan megsérült. Front vonul át fölöttünk, ezért a napsütés mellett több felhő lesz az égen, megerősödik a szél, elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat. 26 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. A Dunántúlon lesz hűvösebb, keleten, délkeleten a legmelegebb. Holnapra már országszerte sok napsütést ígértek a meteorológusok, de nem lesz kánikula, 30 fok alatt maradnak a délutáni értékek. Hétfőn is nagyjából ez lesz, kettől aztán melegszik az idő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Szeptember 5-e szombat van. A mikrofonnál Leirer Tímea. Tudták, hogy amikor pont egy ilyen szeptember elejé napon 1959-ben eladták a világ legelső Barbie-ját, a kereskedők még csak csóválták a fejüket. Senki sem hitte el ugyanis, hogy a kislányok egy felnőtt, divatos női figurával akarnak majd játszani. A babákat aztán pillanatok alatt persze, hogy elkapkodták, Barbie pedig az elmúlt évtizedekben a női függetlenség meg a karrier szimbóluma lett. Ez a magabiztos, csupa, energia, életérzés köszön vissza a 80-as évek egyik legnagyobb pop klasszikusában is. Laura Branigan 1982-ben dolgozta fel ezt az eredetileg olasz slágert, és tarolt a slágerlistán. Itt a Gloria minden idők legnagyobb slágerei között a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Egy igazán remek programot ajánlanék a kultúra kedvelőinek. Szeptember 8-án, kedden délután 2 órától Szendrei Júlia emléknapot rendeznek Kiskörösön a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum udvarán. Szendrei Júliának egyébként most hétvégén lenne a születésnapja. Rendhagyó irodalomórával, vers előadással és szoboravató megemlékezéssel is várják majd az érdeklődőket, és a rendezvény csúcspontjaként Geszti Péter és dr. Gyimesi Emese beszélgetnek majd, mégpedig Péter készülő új Petőfi musicaljéről, ezt is Dés Lászlóval együtt hozzák majd össze. Amúgy a programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek, ha pedig már Geszti Péter és Dés László szóba került, akkor hozzuk is a 90-es évek végének egyik leglazább magyar slágerét tőlük. Jazz meg az, és ma jól vagyok,

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. A következő órára is hozom a legnagyobbakat. Fantasztikus slágerek a világ minden tájáról. Svédországot Dr. Albán képviseli. A tengeren túlról pedig érkezik többek között Britney Spears. Tartsanak velünk itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea 300 ml-es krémtusfürdőt mandulavirág és magnólia illattal mindössze 255 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
6: Erre felírok valamit. Grandevú Családi Nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
7: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
8: Hát a 80-as maratonra.
7: 80 kilométer?
8: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
9: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
10: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár. Szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
11: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
1: A reklám után.
12: Hírek a Retro Rádióban.
13: Marad a tömeges bevándorlás, okozta válsághelyzet, komoly veszélyben a hazai méhállomány, csapnivaló adminisztráció 5 tonna dinnye ment a kukában. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. A kormány december végéig meghosszabbítja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, nem enyhítenek az illegális migrációval szembeni jogszabályi környezeten. Szerinte az elmúlt hetek megmutatták, hogy a legkisebb jogi változtatás is réseket tud ütni Európa külső határainak védelmén. A kormányfő közölte azt is, a hátralévő hetekben létrehozzák azt a jogszerű és működő rendszert, amely egyszerre védi az ország határait és a magyar emberek pénzét. Veszélybe sodorta a hazai méhállományt a szélsőséges időjárás és a tartós aszály, eközben a bizonytalan eredetű mézimport is tovább nehezíti a hazai termelők helyzetét. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke Bros Péter szerint az ágazat mielőbbi állami beavatkozásra szorul.
14: Több évtizedes tapasztalattal rendelkező méhészek sem tapasztaltak olyant, hogy leállt a méhanya nyáron a petézéssel, ami már előrevetíti tavasszal nagy méhcsalád pusztulás várható az országban.
13: Nem volt gond a görögdinnye minőségével a nyáron, a jelöléssel és a nyomon követhetőséggel viszont igen, mindezekért több mint 1,5 millió forint bírságot szabtak ki a fogyasztóvédők. Összesen mintegy 5 tonna gyümölcsöt kellett megsemmisíteni, mivel eredetük nem volt megfelelően igazolható. A hatóság tájékoztatása szerint több mint 400 helyszínen ellenőriztek munkatársaik, és nem csak a piacokon, üzletekben, hanem az útmenti árusítóhelyeken is. Eljárás indult a ki nem fizetett Tipmix nyeremény ügyében. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága vizsgálja, miért tagadták meg a 600 ezer forintot egy borsodi fogadótól. A férfi eltalálta, hogy a Newcastle focistája Anthony Elanga gólt szerez a Liverpool ellen, amiért a megjátszott összeg 100-szorosát ígérte a Tipmix. Ám a pénzt nem tudta felvenni, és később a Szerencsejáték ZRT közölte, tévedésből a legalább 3 gól hoz tartozó szorzót adták meg, ezért érvénytelenítették a fogadást. Front vonul át fölöttünk, ezért a napsütés mellett több felhő lesz az égen, megerősödik a szél, elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat. 26 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. A Dunántúlon lesz hűvösebb, keleten, délkeleten a legmelegebb. Holnapra már országszerte sok napsütést ígértek a meteorológusok, de nem lesz kánikula, 30 fok alatt maradnak a délutáni értékek. Hétfőn is nagyjából ez lesz, kettől aztán melegszik az idő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: További jó reggelt kívánok mindenkinek. 7 óra után vagyunk már, a mikrofonnál Leire Tímea, velem pedig a legnagyobb slágerek minden stílusban, minden hangulatban. Nem sokára a Republik slágere szól, majd énekel Shakira, és indul az óra a Kommunárccal. Don't leave me this way.

Önök legnagyobb slágerei Retro Rádió, további jó reggelt, kellemes hétvégét mindenkinek, a mikrofonnál Leirer Tímea. Itt van megint végre a szombat, az időjárásra pedig nem lehet panaszunk, igazi kellemes napsütéses nyárutó vár ránk. Dobjunk hát félre minden hétköznapi stresszt, és pörgessük fel a hangulatot egy igazi 2000-es évekbeli nosztalgias slágerrel. Kevesen tudják, de a brit Sonic eredetileg DJ-ként a pult mögül énekelte ezt a slágert a szettjeire, mert nem volt pénze stúdióra. Aztán a 2000-es években az egész világ ezt a refrént dúdolta, úgyhogy ez anyagi helyzetén is sokat segített. Induljon a pihenés, és a nosztalgia érkezik a Feel So Good Sonic-kal itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Szeptember eleje van, hogyha felnézünk az égre, szerintem már láthatjuk a gyülekező madárcsapatokat. A biológusok szerint a madarak vonulása előtt szinte szuper képességeket növesztenek, a repülőizmaik megnőnek, a szívük megerősödik, hogy hát ugye a megállás nélküli repülés az menjen akár több ezer kilométeren keresztül is. A szárnyalásról és a szabadságról pedig a könnyűzene egyik legnagyobb slágere is eszünkbe juthat. Évtizedek óta kicsik és nagyok éneklik együtt. Idézzük fel a Republik örökzöldjét, jöjjön a Szájjel kismadár. Itt a

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nagyon kellemes ébredést kívánok mindenkinek. Bízom benne, hogy most már egyre többen leszünk, egyre többen vagyunk ébren. Én is mindent megteszek ennek érdekében. Sőt, a Bon Jovi is hamarosan mindent megtesz ennek érdekében. Hát kell lennél jobb ébresztő, Born to be my baby. Ez szól a hírek után itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Napirenden a tüntetés, béremelést várnak a szociális dolgozók. Pusztító a száj, most a Tiszáért aggódhatunk. Rekordot dönt a budapesti futófesztivál. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Továbbra is demonstrációra készülnek a szociális ágazat dolgozói. A szakszervezetek képviselői jelezték, örülnek a kormány béremelési szándékának, de a részletekről még semmit sem tudnak. Azonnali 25%-os növelést várnak, és nem tartják elfogadhatónak, hogy azt két részletben hajtsák végre. Az érdekképviseletek ugyanakkor készek a további tárgyalásokra. Hozzátették, az ágazat 2008 óta sereghajtó a bérekben, így gyakorlatilag kiürült a szociális terület, nem működnek ellátások, részlegek, osztályok. Visszatér az Erasmus program minden magyar egyetemre. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán azt írta, a korlátozással érintett 21 intézmény már érvényes pályázattal rendelkezik a mostani tanévre. Ezeknek az egyetemeknek a hallgatói 2024 óta nem vehettek részt a programban uniós összeférhetetlenségi és átláthatósági kifogások miatt. A miniszter szerint a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett a visszatérés. Fokozottan ellenőrzik a vízhasználatot a Tisza térségében. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság szerint a tartós aszály miatt tovább apad a folyó. A kiskörei víztározó hasznosítható vízkészlete pedig elfogyott, ezért legalább a felére kell csökkenteni a mezőgazdasági felhasználást. A jövő héten a nagykunsági öntözőrendszert vizsgálják, ahol a megengedettnél több vizet használnak, ott felfüggesztik a vízkivételt. Minden eddiginél nagyobb mezőny indul a 41. Vizer Budapest félmaratonon. 117 országból több mint 24 ezeren neveztek a holnapi versenyre, mondta a rádiónknak Kocsis Árpád, a Budapest sportiroda ügyvezetője.
4: Soha nem volt még olyan félmaraton Magyarországon, ahol több mint 10 ezer magyar nevező volt. Még fontosabb, hogy az eseményre 8,5 ezer külföldi nevez. 10 éve 1800 külföldi nevező volt. Rengeteg szervezési változtatást kell csinálnunk, úgyhogy ki kell majd találnunk, hogy húzzuk meg azt a limitet, ami Budapestre jellemző lesz a következő években.
3: Front vonul át fölöttünk, ezért a napsütés mellett több felhő lesz az égen, megerősödik a szél, elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat. 26 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. A Dunántúlon lesz hűvösebb, keleten, délkeleten a legmelegebb. Holnapra már országszerte sok napsütést ígértek a meteorológusok, de nem lesz kánikula, 30 fok alatt maradnak a délutáni értékek. Hétfőn is nagyjából ez lesz, kettől aztán melegszik az idő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ha mostanában Ausztriába utaznak, akkor felkészülhetnek egy kis luxusra. Bécsben ugyanis bemutatták a 24 karátos aranyba burkolt bécsi szeletet. Igen, egy rántott hús aranyban. Hát a sógorok úgy tűnik, hogy tudják, hogy hogyan kell felhívni magukra a világ figyelmét. Pontosan úgy, ahogy a 80-as években Bécs legszínesebb zenei zsenie is tette. Falco a klasszikus komoly zenét és a szintipopot gyúrta össze, és hát meghódította vele a teljes világot. Tekerjék fel a hangerőt a kocsiban, vagy otthon, hadd ébredjenek fel a szomszédok. Jön az osztrák popkirály és a Rock Me Amadeus itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szép napot kívánok mindenkinek. Hát hölgyeim, ha kell egy kis inspiráció a kortalan stílushoz, akkor nézzenek rá Madonnára. A legújabb fotókon szerintem konkrétan úgy néz ki, mint hogyha visszarepültünk volna az időben, nem 10 évet, nem 20-at, de legalább egy 35-40-et. Szeplők, fényes ajkak, gyönyörű szempillák, feltupírozott platina szőke haj és olyan sima arcbőr, ami szerintem nem is létezik. Persze mondhatjuk azt, hogy ez nem igazi, meg nem természetes, de hát nézzék meg a fotókat, annak látszik. Elképesztő, hogy mire képes a tudomány. A következő sláger még abból az időszakból szól, amikor ezekre a beavatkozásokra még nem volt szükség. Madonna most is, meg akkor is gyönyörű, és gyönyörű volt. Material Girl, ez szól minden idők legnagyobb slágerei között itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Milyen jó, hogy már itt a szombat. Mert még ha van is elvégzendő feladatunk, mint a bevásárlás, vagy esetleg a takarítás, az ebédfőzés, azért mégiscsak annak a tudatában tehetjük ezt, hogy picit lazábban működhetünk, van időnk elvégezni ezeket a dolgokat, és hogy ha megcsináljuk, utána vagy nagyon fognak örülni az ételnek, amit tettünk, vagy mennyire szép lesz a lakás, ha kitakarítottunk, és a délután talán már a pihenésé lehet. Akár úton vannak éppen a piacra, akár takarítanak, akár reggelit készítenek, a legnagyobb slágerek ebben is a segítségükre lesznek. A Roxette és a Joy Rádió a következő órában. De játszom majd a 90-es évek slágerét is a Mr. President-től. Tartsanak velünk a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Denkmit 2 kg-os gépi mosogatógép sót mindössze 659 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM. Mindig megéri.
5: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
6: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Szeptember 3-ától 6-ig 400 g frankfurti virsli 31% kedvezménnyel csak 855, 1 kg körös sajtkorong 24% kedvezménnyel csak 1699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
7: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval, apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
8: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
9: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
1: A reklám után.
10: Hírek a Retro Rádióban.
11: Új kezekbe kerül az akúgyárak ellenőrzése, már javarészt import szőlőt esznek a magyarok. Halálos tragédia a Soroksári úton, vallott a gyors teszt. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Országos élő környezet felügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány, hogy megerősítse a természeti erőforrások védelmét, mondta a kormány szóvívő. Köböl Anita hozzátette, az új országos hatáskörű hivatal hulladékgazdálkodási, természet, állati és klímavédelmi, erdészeti és vízgazdálkodási hatósági, valamint igazgatási feladatokat is ellát majd. Országos szintre emeli az akkumulátorgyártáshoz és az akkumulátor hulladékkezeléshez kapcsolódó környezetvédelmi engedélyezést, ellenőrzést és szankcionálást. Oldószer került a talajba az iváncsai akkugyár területén, olyan vegyület, amelynek akár magzatkárosító hatása is lehet, ha a szervezetbe kerül. A Fejérvár megyei község polgármestere azonnal elrendelte a helyi kutak vizének bevizsgálását. A szennyezés a vezetékes ivóvizet nem érinti, az ugyanis Ercsi felől érkezik csővezetéken. A cég állítása szerint a múlt pénteken azonosították a szennyezést, megszüntették a forrását és értesítették a hatóságokat, tart a vizsgálat. Az ügyben. Egyre népszerűbb a csemegeszőlő, a hazai termés azonban csak a kereslet 1/5-ét biztosítja, a többi import. A legújabb technológiákat és a hazai fajtákat ismerhetik meg az 5. országos csemegeszőlő kiállításon Pécsett, mondta rádiónknak Teszlák Péter, a Pécsi Egyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének kutatási igazgatója.
12: Óriási a kereslet, ez évről évre növekszik, főként a magvatlan csemegeszőlők irányába, ahogy változik a borszőlőnek a helyzet. Legyen egy kiugrási pont a csemegeszőlő termesztés, illetve egy ilyen értékes gyümölcsnek a rentábilis kevés növényvédőszer felhasználás melletti termesztése.
11: Őrizetbe vették a soroksári úti halálos baleset gyanúsítottját és kezdeményezték letartóztatását. A 34 éves férfi bódult állapotban ült volán mögé tegnap előtt kora reggel Budapesten. Egyelőre nem tudni miért áttért a szemközti sávba és belerohant egy autóba. Ennek vétlen vezetője a helyszínen életét vesztette, utasa súlyosan megsérült. Front vonul át fölöttünk, ezért a napsütés mellett több felhő lesz az égen, megerősödik a szél, elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat. 26 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. A Dunántúlon lesz hűvösebb, keleten, délkeleten a legmelegebb. Holnapra már országszerte sok napsütést ígértek a meteorológusok, de nem lesz kánikula, 30 fok alatt maradnak a délutáni értékek. Hétfőn is nagyjából ez lesz, kettől aztán melegszik az idő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Jó reggelt, jó étvégét mindenkinek, 8 óra múlt. A mikrofonnál Leirer Tíme, a fantasztikus női hangok jönnek ebben az órában, többek között a Roxette-nek vagy Anastasia-nak köszönhetően. És hogy rend is legyen, itt a főnök. Bruce Springsteen-nel és a Born in the USA-jel indul az óra.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Jó reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Leirer Tímea. Előttük a hétvége, szombat reggel van, a választék pedig, ami a programokat illeti, zseniális. Budapesten vár minket a Pozsonyi Piknik, és a Roth Miksó Emlékház egy jó kis városi sétával, a gasztrórajongók Gyömrőn a Lecsó Fesztiválon, Biatorbágyon pedig a Szüreti Fesztiválon robhatják, és kóstolhatnak meg mindent, ami beléjük fér. Ha pedig a Balaton felé veszik az irányt, akkor kezd helyen a nosztalgikus Berkeley Fesztivál, Dörgicsén pedig a Meseszép felvidéki kirándulóhelyek várják önöket. Útközben tekerjék fel a hangerőt, amikor a következő sláger 2000-ben megjelent, a rádiósok mind azt hitték, hogy egy színesbőrű soul díva énekel, pedig ez a hatalmas, rekettes hang egy törékeny szőke hölgyé volt. Érkezik Anastasia és az I Am Out of Love, itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Az időjárás jelentés szerint a hétvégén, ma is és holnap is igazán kellemes melegre számíthatunk. 26-32 fok és sok napsütés, ami szerintem garantáltan jókedvre derít mindenkit. Ha pedig jókedv, akkor tudják, hogyan született a következő klasszikus. Per Gessle-nek, a Roxette szerzőjének a felesége egy kis cettit hagyott a zongorán ezzel a szöveggel. Szia, te bolond, szeretlek. Hát ebből a kedves mondatból született meg a pop történelem egyik legpörgősebb svéd slágere. Hello, you fool, I love you. Induljon az hétvégi örömutazás. Következzen a Roxette és a Joyride itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Amikor elmentem Palóznakra végre meghallgatni és megnézni Rékeszlét, úgy éreztem, hogy köszönöm szépen, most végre teljesült az a vágyam, ami 14 éves koromban nem teljesülhetett, mert hát hogyan juthattam volna én el a 80-as években egy Rékeszli koncertre. Most viszont így 20-30-40 évvel később azért csak összejött, és nagyon-nagyon élveztem. Imádtam, úgyhogy az emlékeimet is felidézem majd a hírek után. Take me to your heart, Rékeszlivel, ezzel folytatjuk nem sokára itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Marad a tömeges bevándorlás, okozta válsághelyzet, végveszélyben a hazai méhek. Hatósági vizsgálat indul az elsumákolt Tipmix nyeremény ügyében. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. A kormány december végéig meghosszabbítja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, nem enyhítenek az illegális migrációval szembeni jogszabályi környezeten. Szerinte az elmúlt hetek megmutatták, hogy a legkisebb jogi változtatás is réseket tud ütni Európa külső határainak védelmén. A kormányfő közölte azt is, a hátralévő hetekben létrehozzák azt a jogszerű és működő rendszert, amely egyszerre védi az ország határait és a magyar emberek pénzét. Veszélybe sodorta a hazai méhállományt a szélsőséges időjárás és a tartós aszály, eközben a bizonytalan eredetű mézimport is tovább nehezíti a hazai termelők helyzetét. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke Bros Péter szerint az ágazat mielőbbi állami beavatkozásra szorul.
4: Több évtizedes tapasztalattal rendelkező méhészek sem tapasztaltak olyant, hogy leállt a méhanya nyáron a petézéssel, ami már előrevetíti tavasszal nagy méhcsalád pusztulás várható az országban.
3: Nem volt gond a görögdinnye minőségével a nyáron, a jelöléssel és a nyomon követhetőséggel viszont igen, mindezekért több mint 1,5 millió forint bírságot szabtak ki a fogyasztóvédők. Összesen mintegy 5 tonna gyümölcsöt kellett megsemmisíteni, mivel eredetük nem volt megfelelően igazolható. A hatóság tájékoztatása szerint több mint 400 helyszínen ellenőriztek munkatársaik, és nem csak a piacokon, üzletekben, hanem az útmenti árusítóhelyeken is. Eljárás indult a ki nem fizetett Tipmix nyeremény ügyében. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága vizsgálja, miért tagadták meg a 600 ezer forintot egy borsodi fogadótól. A férfi eltalálta, hogy a Newcastle focistája Anthony Elanga gólt szerez a Liverpool ellen, amiért a megjátszott összeg 100-szorosát ígérte a Tipmix. Ám a pénzt nem tudta felvenni, és később a Szerencsejáték ZRT közölte, tévedésből a legalább 3 gól tartozó szorzót adták meg, ezért érvénytelenítették a fogadást. Front vonul át fölöttünk, ezért a napsütés mellett több felhő lesz az égen, megerősödik a szél, elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat. 26 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. A Dunántúlon lesz hűvösebb, keleten, délkeleten a legmelegebb. Holnapra már országszerte sok napsütést ígértek a meteorológusok, de nem lesz kánikula, 30 fok alatt maradnak a délutáni értékek. Hétfőn is nagyjából ez lesz, kettől aztán melegszik az idő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rá.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hát ha van zenész, aki sok-sok évtized után sem tud leállni, akkor szerintem az Elton John. Bár a közönségtől elbúcsúzott a színpadon, a stúdióban jelenleg is új dalokat rögzít, alkotótársa ezúttal is Bernie Taupin. A zseniális páros a 80-as évek végén egy igazi energiabombával tért vissza a toplisták élére, amikor kiadták ezt a lüktető, zongoracentrikus pop-rock klasszikust. Jöjjön az I Don't Wanna Go On With You Like That, remélem, hogy még sok ilyet várhatunk. Elton John következik itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 9 óra után is érdemes lesz velünk tartani, jó, különösen a kert és növényimádóknak, érkezik ugyanis hozzánk, ha másként nem telefonon, Topor Erika kertészmérnök. Gyakorlati tanácsok a koraőszi kerti munkákhoz, a szobanövények ápolásához és a balkonládák átültetéséhez, ezek mind-mind jönnek, de mielőtt nekilátnánk a munkának, idézzük még fel egy kicsit a nyár legszebb pillanatait, a kerti zenekar 1985-ös örökzöldjét, a tagok egy hűvös osztrák turnén írták, amikor nagyon vágyódtak a magyar tengerhez. Hát, hogy mennyire vágyódtak, az pedig érződik a dal sikerén. Balatoni nyár a KFT-vel, most a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Van kevés dolog, amihez értek, és van még több, amihez nem. A kert és a kertészkedés az utóbbiak közé tartozik, de azt gondolom, hogy már egyre többet tanulok én magam is, és a szobanövényeim is egyre jobb állapotban vannak. Köszönhetően Topor Erika a kertészmérnök tanácsainak, aki a következő órában is a rendelkezésünkre áll majd. Hívom, beszélgetünk kertről, barkonról, szobanövényekről itt a Retro Rádióban. Tartsanak velünk! A jó munkához természetesen kellenek a nagy slágerek, mint például Ricky Martintól a La Copa della Vida. Hiszen lendület nélkül nem megy, ezért jön Scatman John is. A következő órában itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
3: Most megéri nálunk vásárolni. A szeptember 3-a és 6-a közötti időszakban, ha legalább 3 darab női divatcikket vásárolsz, 20% kedvezményben részesülsz. Az akció azonban csak a MyKik törzsvásárlói kártyával érvényesíthető. Kik? Több, mint gondolnád.
4: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg, aki Zolika, derekkoncerten pogózok.
5: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
6: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
8: Szombaton este DJ Dominik újra Dunakeszin lép fel. A 15. Dunakeszi Fest fellépőjeként hozza a legnagyobb slágereket. Előtte a színpadon Demjén Ferenc és a TNT.
1: A reklám után.
9: Hírek a Retro Rádióban.
10: Napirenden a tüntetés béremelést várnak a szociális dolgozók. Újra lendületben itthon az Erasmus program. Extrém a száj, ellenőrzik a tiszai vízhasználatot.
11: Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Továbbra is demonstrációra készülnek a szociális ágazat dolgozói. A szakszervezetek képviselői jelezték, örülnek a kormány béremelési szándékának, de a részletekről még semmit sem tudnak. Azonnali 25%-os növelést várnak, és nem tartják elfogadhatónak, hogy azt két részletben hajtsák végre. Az érdekképviseletek ugyanakkor készek a további tárgyalásokra. Hozzátették, az ágazat 2008 óta sereghajtó a bérekben, így gyakorlatilag kiürült a szociális terület, nem működnek ellátások, részlegek, osztályok. Visszatér az Erasmus program minden magyar egyetemre. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán azt írta, a korlátozással érintett 21 intézmény már érvényes pályázattal rendelkezik a mostani tanévre. Ezeknek az egyetemeknek a hallgatói 2024 óta nem vehettek részt a programban uniós összeférhetetlenségi és átláthatósági kifogások miatt. A miniszter szerint a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett a visszatérés. Fokozottan ellenőrzik a vízhasználatot a Tisza térségében. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság szerint a tartós aszály miatt tovább apad a folyó. A kiskörei víztározó hasznosítható vízkészlete pedig elfogyott, ezért legalább a felére kell csökkenteni a mezőgazdasági felhasználást. A jövő héten a nagykunsági öntözőrendszert vizsgálják, ahol a megengedettnél több vizet használnak, ott felfüggesztik a vízkivételt. Minden eddiginél nagyobb mezőny indul a 41. Vizer Budapest félmaratonon. 117 országból több mint 24 ezeren neveztek a holnapi versenyre, mondta a rádiónknak Kocsis Árpád, a Budapest sportiroda ügyvezetője.
12: Soha nem volt még olyan félmaraton Magyarországon, ahol több mint 10 ezer magyar nevező volt. Még fontosabb, hogy az eseményre 8,5 ezer külföldi nevez. 10 éve 1800 külföldi nevező volt. Rengeteg szervezési változtatást kell csinálnunk, úgyhogy ki kell majd találnunk, hogy húzzuk meg azt a limitet, ami Budapestre jellemző lesz a következő években.
10: Front vonul át fölöttünk, ezért a napsütés mellett több felhő lesz az égen, megerősödik a szél, elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat. 26 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. A Dunántúlon lesz hűvösebb, keleten, délkeleten a legmelegebb. Holnapra már országszerte sok napsütést ígértek a meteorológusok, de nem lesz kánikula, 30 fok alatt maradnak a délutáni értékek. Hétfőn is nagyjából ez lesz, kettől aztán melegszik az idő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, 9 óra múlt, a mikrofonnál Leirer Tíme, a kertészkedők figyelem, mi is belevágunk a munkába, a kertben, a balkonon, a szobanövények között. Jó tanácsokat kapunk majd Topor Erika kertészmérnöktől hamarosan, az órát pedig indítom Michael Jacksonnal, ez a Smooth Criminal.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jó reggelt kívánok mindenkinek, nagyon kellemes hétvégét. A vonalban már is itt van Topor Erika kertészmérnők, a kertportál.hu főszerkesztője. Hello Erika, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt, szervusz!
0: Hallgatóknak elmondhatom, remélem, hogy most már túl vagy a nagy nyaraláson, és már több mint egy évtizede nem voltál nyaralni, de most végre eljutottatok, remélem, hogy kipihented magad nagyon.
1: Tudod, vannak azok a mémek, amiről amíg nincs gyereked, azt hiszed, hogy csak mém, hogy a gyerekkel nyaralni olyan, mint kényszerzubbonyban úszni, ezt így szorozd meg egy héttel. Igen, természetesen nagyon jól esett a pihenés.
0: Jó, hát az élmény a lényeg, neked is, meg a gyereknek is. Vége is lassan a nyárnak. Azt gondolom, hogy az őszről, ami mindannyiunknak eszébe jut, még a leglaikusabbaknak is, az a szüret. Szüret, szőlő, bor, must, ez az, ami előttünk lebeg. Ennek van most a szezonja, ugye?
1: Igen, és nem is baj, hogy előttünk lebeg, mert azért csak a jó kedvet meghozza, de viccet félretéve egyébként ez egy nagyon érdekes dolog pont, hogy a musttal meg a szőlővel kezdted, mert igen, tehát mindenkinek az van a köztudatban, hogy jaj, de jó, szeptember, iskola, szüret. Aha, csak gyakorlatilag nekem például már a szeptemberi szüretelési szőlők, azok augusztusban leértek. Tehát, hogy most pont egy ilyen időszakban vagyunk, amikor azt lehet mondani, hogy minden borult. Úgyhogy, ha még valakinek van szőlő a kertjébe éretlenül annak, vagy most szüretelhetően az örüljön, viszont gyorsan szedje is le, hogy ne legyenek hadarazsaknak az áldozatai.
0: Mi az, ami most még jöhet?
1: Én még most nagyon sok mindent szedek a kertből, mert például most azok az őszi almák kerülnek szüretelésre, meg körték, amik viszont ugye később kellene. Nekem most ez az egyik ilyen fő prioritás. A héten is pont egy ilyen almás hetet tartunk így mindenhol, olyan értelemben, hogy alma fajta bemutatók és egyebek vannak most porondon. Ettől függetlenül ugye hát lecsót lehet dögivel készíteni, tehát azért még a paprika, paradicsom, azok még bőven vannak. Talán azt mondom már, hogy a cukiniből és a patiszomból elkezdtünk kijönni, bár azért ez se teljesen igaz, illetve kezdődik a sütőtök szedési szezon is.
0: Ó, azt nagyon várom, nagyon-nagyon szeretem a sütőtököt, és most már ugye hozzá lehet azért jutni, ha nagyon szeretnék egész évben is, de hát mégiscsak az ősz az, ami a sütőtök szezon. Volt idén olyan, amiből nagyon sok volt, és volt, amiből esetleg lehetett volna egy kicsit több?
1: Én igazából meg vagyok elégedve a szezonommal, de nekem önöntözős magas trágyásaim vannak. Én az ügyfeleimtől szoktam hallani, hogy milyen rossz a kerti szezonjuk, de ők általában ebbe az ilyen, mondjuk így, hogy ilyen konvencionálisabb termesztésben gondolkodnak, magyarán a víztározós magas ágyás, vagy ilyesmi az úgy nem annyira közkedvelt, viszont én azt gondolom, hogy annak, aki jól csinálja a kertjét, annak most tényleg minden idén jó tudott lenni, viszont az is igaz, hogy öntözni kellett. Tehát sokkal-sokkal többet kellett öntözni, és mondjuk például az uborka az kritikán aluli volt, de az szinte mindenhol, az még talán az önöntözős magas ágyásban sem hozta azt a szintet, amit kellett, de a tökfélék, azok, ha öntöző voltak, gyönyörűek, a szabadföldi paradicsomok nagyon szépek lettek, illetve aminek még szerintem kedvezett, az inkább ez a karalábé irányvonal, meg a levélzöldségek.
0: De hát valaminek legalább oké volt ez a mostani időjárás, mert hogy a legtöbben azért nem örültünk neki, hozzáteszem, még én sem, a balkonomon alig maradt valami. No de folytatjuk még ezzel is, többek között meg sok minden mással. Topol Erika marad velünk itt a vonalban, a folytatásban pedig jön a beígért sláger Scatman John és Scatman minden idők legnagyobb slágerei között. I'm a

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. A vonalban a beszélgető partnerem Topor Erika, kertészmérnök, a kertportál.hu főszerkesztője. Vele beszélgetünk aktuális kerti munkákról, meg majd a balkonon, a tevékenységekről, amiket üznünk kell, és arról is, hogy hogyan ápoljuk a szóva növényeinket. Ugye éppen a szüretről volt szó, hogy a legtöbb helyen, bár ezt így agyban szeptemberre tennénk, de a szőlő szüretelésén már túl vagyunk. Van azonban egy csomó más zöldség és gyümölcs, amit most kell és most lehet leszedni. Ilyenkor, hogyha leszüreteltük az összes gyümölcsünket, zöldségünket, egyrészt ezeket ugye azonnal el kell tenni valamilyen formában. Erre is adjunk egy-két tippet, másrészt mi a helyzet a növényekkel, az ágyásokkal, amik ugye ott maradnak most télire?
1: Én az ágyásokat is beszoktam vetni, tehát hogyha az van, hogy nem akarok benne termeszteni, akkor is valamit teszek bele. A valamit alatt azt értem, hogy tél alá vetett borsó például, mustár. Csak azért, hogy ne legyen pucér maga az ágyás, illetve...
0: De ez védi, mondjuk, vagy csak azért, mert így szebb látványt nyújt?
1: Egyrészt védi, tehát a vizet jobban el lehet raktározni így az ágyásokba vagy a veteményes kertbe. A másik meg az, hogy ugye felszaporodnak benne most borsó vagy bab esetében mondjuk a nitrogéngyűjtő baktériumok, azok rendkívül hasznosak ugye a talaj élet szempontjából, illetve a másik, ugye említettem például a mustárt, ha valakinek mondjuk fonálféreg van a talajában, akkor például a mustár tipikusan egy olyan növény, amit hogyha beültetünk, vagy bevetjük vele a veteményesnek a területét, akkor az egyébként egy fonálféreg távoltartó, vagy problémákra való megoldást is tud jelenteni.
0: A gyümölcsöket, zöldségeket pedig azonnal vagy felhasználni, vagy pedig szakszerűen eltenni kell, ugye, hogyha szeretnénk is felhasználni őket.
1: Igen, nekem az idei év volt egyébként, képzeled el, és szerintem így a hallgatóknak is egy ilyen érdekes, hogy én a szőlőt elkezdtem lefagyasztani gurulósan. Igen, a vörös csemeges szőlőt én nagyon szeretem húsokhoz használni, a köret.
0: Igen.
1: Vagy a szaft mellé gyakorlatilag az utolsó sütési időbe beleteszem, és most idén azt találtam ki, hogy nagyon korán kellett leszedni, nem akartam sem mustozgatni, meg ilyeneket, meg hát ugye fogyasztása sokkal több volt, hogy bezacskóztam, elterítettem a fagyasztóládába, és amikor már olyan gurulósra fagyott, tehát hogy nem fagytak annyira össze a szemek, akkor összép húztam, és be van zacskózva a mélyhűtő, és mindig csak annyit fogok majd a téli időszakba kivenni, ami akár sütibe, akár így húsok mellé, vagy mondjuk egy nagyon finom gyümölcsleveshez elegendő.
0: De jó, ezt még sose hallottam senkitől. Szerintem, aki megteheti, az mindenképpen próbálja meg. És hát ezért hívunk téged, meg ezért beszélgetünk, hogy mindig tanuljunk valamit. Fogunk is még beszélgetni, folytatjuk nem sokára, most pedig jöjjön Ricky Martin, La Copa della Vida, minden idők legnagyobb slágerei között, itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. További jó reggelt kívánok önöknek. A mikrofonnál Leirer Tíme, a Vétopor Erika okleveles kertészmérnök, a kertportál.hu főszerkesztője itt velem a vonalban. Vele beszélgetünk az aktuális kerti munkákról. A kinti ágyásokkal, vagy a megmaradó növényekkel mi a teendőnk még télire, hogy megóvjuk őket? Ami már most idén nem fog teremni.
1: Most már azt mondom, hogy ami már nem fog teremni, ott kezdjük el a télbe átvezető növényvédelmet és vagy metszést akár, mert ha valakinek nagyon sok a metszeni valója mondjuk a gyümölcsfákba, akkor el lehet kezdeni, bár még most így, hogy leveles állapotú, ezt még ugye zöld metszésnek hívják, ez még nem a legideálisabb, de sok fa esetén akár ezzel időt tudunk spórolni, illetve hát továbbra is szoktam javasolni azért a kéregnek a meszelését, tehát a törzsnek a meszelését, azt is nyugodtan el lehet kezdeni, mert annak is van egyfajta ilyen növényvédő hatása is, amellett, hogy majd kora tavasszal ugye késletetni tudja a kihajtást, ami akkor érdekes, hogyha valaki így emlékszik tavaszra, amikor mindenki azon szomorkodott, hogy ugye elfagyott a barack, ha megfelelő a talajtakarás, és rendesen le van mondjuk meszelve a fának a kérge, akkor akár el lehet kerülni a késletetett kihajtással egy fagykárt is.
0: Mi az, amit még tennünk kell a növényeink védelme érdekében így szeptember táján, amikor még tulajdonképpen meleg van, ugye a héten még 30 fok fölötti hőmérsékletek is voltak, de azért reggel már nem ritka ez a 10-12 fok sem.
1: Egyrészt az öntözést érdemes már csökkenteni, tehát mondjuk mondok egy példát, ha naponta kétszer ment mondjuk az öntözőrendszer, és ez mindegy, hogy most díszkert, veteményes, gyep, bármi általánosságban szeretném inkább mondani, akkor például elkezdhetjük már csak a reggeli öntözést meghagyni. Mert ugye éjszaka az amúgy is párásabb lesz, és akkor a növényvédelem oldaláról ugye a gombás fertőzések nem tudnak annyira ugye megtelepedni a növényeken, tehát el lehet kezdeni az öntözés csökkentését, illetve hogyha növényvédelmi problémát látunk, akkor ezt mindenképpen meg kell most oldani, hogy ne úgy menjenek legyengülve bele a télbe már a növények egy fagyosabb tél esetén, hogy a kora tavaszt már veszélyezteti a növényvédelmi probléma.
0: Innen folytatjuk tovább Erikával, a Modern Talking pedig hozza a következő slágert. You're my heart, you're my soul, itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. További kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Kertészkedünk ebben az órában. Segítségünkre van Topor Erika, okleveles kertészmérnök, a kertportál.hu főszerkesztője. Volt már szó a gyümölcsök, zöldségek szüreteléséről, azok eltételéről, arról, hogy hogyan készíthetjük fel az ágyásokat az őszi, téli időszakra. Menjünk kicsit beljebb a lakásban. Szobanövényeinkkel mi a helyzet? Nekik is jön az ősz, nekik is jön a hűvösebb időszak, meg a nagyobb különbség az éjszaka és a nappal között. Ők ezt mennyire érzik meg?
1: A szobanövények ugyanúgy meg fogják érezni, mert ugye itt a napsütés és órák száma az, ami ugye elsősorban őket érinti, és ez csökkenni fog, tehát ez minden esetben csökken. És ilyenkor a szobanövények nagy százaléka is elindul úgymond a nyugalmi időszak a fele. Tényleg tisztelet a kivételnek, mert most egy karácsonyi kaktusz az nyilván télen fogja élni világát. Az orchideák is jó része ugye a téli időszakban szokott, a fűtés szezonban szokott ugye virágozni, de a legtöbb ilyen esetben ugye elindul már szintén a téli felkészülésbe, tehát visszább lehet csökkenteni, el lehet kezdeni a tápanyagozást, ha eddig adtunk neki heti egyszer, akkor csak két hetente adjuk, nehogy isten három hetente. Vagy ha azt látjuk, hogy mondjuk fakulnak a növényeknek, mondjuk a levéldísznövényeknek a színe, akkor viszont vagy pótmegvilágítást érdemes most már lassan majd alkalmazni, ez mondjuk ilyen szeptember vége felétől, vagy elfogadni azt, hogy a téli időszak bizony nekik is elkezdődött.
0: Amik a balkonon, vagy pedig a teraszon vannak növények, őket most már be kell vinni? Vagy azért még maradhatnak kicsit?
1: A kényes szobanövények, amik igazán melegkedvelőek, mondjuk egy Phalaenopsis orchidea, azt már azért vigyük be. De hogyha mondjuk kiraktuk a pletykát, a nyíllevelet és társait, akkor ott még nyugodtan kint maradhatnak akár ilyen átlagos 10 fokig. De ha azt érezzük, hogy a növény már kezd fázni, fakóbb lesz, szintelenebb lesz, elkezd jobban elkókadni, akkor nyilván már mindenképpen vissza kell költöztetni. Viszont minden egyes visszaköltöztetés előtt lehetőség szerint alaposan nézzük át a növényeket, mert ilyenkor szoktuk bevinni az atkaféléket, tehát például mondjuk a takácsatkát, a levéltetveket, a pajzstetveket, tehát hogy ezekre el legyen egy olyan szemünk a bevitel előtt, hogy átnézzük a növényeket.
0: És akkor velük is minden szép lesz, és minden jó. Úgy, ahogy az a következő dalban is, még akkor is, ha keserű az a méz. A United következik minden idők legnagyobb slágerei között, Erikával pedig hamarosan folytatjuk még néhány percre itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Még néhány percig velem a vonalban Topor Erika kertészmérnök, a kertportál.hu főszerkesztője. Na, végigmentünk egyszer már a kerten, megnéztük a szobanövényeket, a balkont, a teraszt. Mi az, amit kihagytunk még a sorból, Erika?
1: Ami talán így még, amiről nem esett szó, azok a felkészítő és egyéb munkák, ami még szintén itt az őszi időszakban jelenik meg a kertben. Ez például a komposztálás, vagy a mulcsozás, tehát hogyha azt vettük észre, hogy a nyár folyamán valahol kevesebb lett mondjuk a mulcs anyag, akkor ezt érdemes most pótolni. Viszont az a jó hír, hogy ugye rengeteg zöld anyag le is kerül ilyenkor a magából, a kertből, és akkor azt már ne a zsákokba gyűjtögessük, hanem akkor igenis azt neki kell állni, és mulcsozógéppel összeaprítani, és mehet is egyfajta komposztanyag mulcsként az ágyásokba. Viszont arra itt is figyelni kell, és az nagyon fontos, hogy egészséges növényi részeket tegyünk bele a dísznövények közé így mulcsként, hogy ne járjunk úgy, hogy aztán a jónak tűnő cselekedetünkből valami növényvédelmi probléma lesz.
0: Hát köszönöm szépen, szerintem adtunk egy-két jó tanácsot, illetve te adtál egy-két jó tanácsot a kert tulajdonosoknak, meg azoknak, akik nagyon szeretik az otthoni dísznövényeiket, amelyekkel együtt élnek a lakásban. Legközelebb folytatjuk innen tovább, addigra talán már megszűnik végleg a kánikula, és talán egy kis eső is jön majd, mert gondolom, aki szereti a növényeket, az most már erre vágyna.
1: Igen, én is azt gondolom.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm.
0: Hamarosan a rádiókonyha kezdődik majd Vágó Pirossal, egy kis slágerre azonban még van időnk. Már is Natalie Imbruglia folytatja Torn, itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, mert rögtön 10 óra van, kezdődik a rádiókonyha Vágópirossal, úgyhogy én köszönöm szépen a figyelmet ma reggelre. Remélem holnap is együtt ébredünk, majd addig a legjobbakat, jó hétvégét mindenkinek. Leire témát hallották itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Pest megye legizgalmasabb fesztiválja, a Dunakeszi Fest várja az igényes zenerajongókat. A retro napon fellépnek Demjén Ferenc, a TNT, valamint DJ Dominik.
3: Jön az Etele Shopping Fest. Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz.
4: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
5: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
8: Hírek a Retro Rádióban.
9: Szennyezés az akugyárban, bevizsgálják a kutakat Iváncsán, a csemege szőlő mentheti meg a gazdákat, soroksári úti tragédia, jelzett a drogtesz.
10: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
9: Országos élő környezet felügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány, hogy megerősítse a természeti erőforrások védelmét, mondta a kormány szóvívő. Köböl Anita hozzátette, az új országos hatáskörű hivatal hulladékgazdálkodási, természet, állati és klímavédelmi, erdészeti és vízgazdálkodási hatósági, valamint igazgatási feladatokat is ellát majd. Országos szintre emeli az akkumulátorgyártáshoz és az akkumulátor hulladékkezeléshez kapcsoló környezetvédelmi engedélyezést, ellenőrzést és szankcionálást. Oldószer került a talajba az iváncsai akugyár területén, olyan vegyület, amelynek akár magzatkárosító hatása is lehet, ha a szervezetbe kerül. A Fejérvár megyei község polgármestere azonnal elrendelte a helyi kutak vizének bevizsgálását. A szennyezés a vezetékes ivóvizet nem érinti, az ugyanis Ercsi felől érkezik csővezetéken. A cég állítása szerint a múlt pénteken azonosították a szennyezést, megszüntették a forrását és értesítették a hatóságokat, tart a vizsgálat. Az ügyben. Egyre népszerűbb a csemege szőlő, a hazai termés azonban csak a kereslet 1/5-ét biztosítja, a többi import. A legújabb technológiákat és a hazai fajtákat ismerhetik meg az 5. országos csemege szőlő kiállításon Pécsett, mondta rádiónknak Teszlák Péter, a Pécsi Egyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének kutatási igazgatója.
11: Óriási a kereslet, ez évről évre növekszik, főként a magvatlan csemege szőlők irányába, ahogy változik a borszőlőnek a helyzet. Legyen egy kiugrási pont a csemegeszőlő termesztés, illetve egy ilyen értékes gyümölcsnek a rentábilis, kevés növényvédőszer felhasználás melletti termesztése.
9: Őrizetbe vették a soroksári úti halálos baleset gyanúsítottját és kezdeményezték letartóztatását. A 34 éves férfi bódult állapotban ült volán mögé tegnap előtt kora reggel Budapesten. Egyelőre nem tudni miért áttért a szemközti sávba és belerohant egy autóba. Ennek vétlen vezetője a helyszínen életét vesztette, utasa súlyosan megsérült. Front vonul át fölöttünk, ezért a napsütés mellett több felhő lesz az égen, megerősödik a szél, elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat. 26 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. A Dunántúlon lesz hűvösebb, keleten, délkeleten a legmelegebb. Holnapra már országszerte sok napsütést ígértek a meteorológusok, de nem lesz kánikula, 30 fok alatt maradnak a délutáni értékek. Hétfőn is nagyjából ez lesz, kettől aztán melegszik az idő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A szokott időben, de hétvégén szombaton köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Vágó Piros vagyok, és kezdjük már is 2 órás gasztrokalandozásunkat. A rádió konyhát tartsanak velem, érkeznek a sztárjaink is sorban. Rögtön kezdjük.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Köszöntöm tehát a retro hallgatókat, Vágó Piros vagyok, ez pedig már a rádiókonyha, ahol nagy lesz a nyüzsgés, a sürgés forgás. Először is várom a stúdióba Kujáni Katalint a Kislépték Egyesülettől, mert hogy a hosszú hétvégével elkezdődött Szatmárberekben a Nyitott Portanapok rendezvény sorozat. Ez egy országos agroturisztikai programsorozat, ahol vidéki családi gazdaságok, manufaktúrák, kézművesek, pincészetek, helyi termelők nyitják meg a kapuikat a látogatók előtt, és ugye az a célja a rendezvény sorozatnak, hogy maguktól közvetlenül a termelőktől kóstolhassanak helyi finomságokat, és egyáltalán betekintést nyerjenek a látogatók a gazdálkodás és a mesterségek mindennapjaiba. Erről beszélgetünk majd Kujáni Katalinnal, és érkeznek a Szent István napi kenyérverseny győztesei, pontosabban a magának a kenyérversenynek a győztesét köszöntöm majd itt a stúdióban, Szász Krisztiánt, illetve telefonon beszélünk majd a leveles sétáló sütemény kategória nyertesével, Vajda Péterrel is. Ezzel várom tehát a következő két órában a hallgatóinkat, most pedig jöjjön az első emelet az Állj vagy lövök slágerrel.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

0: minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Kujáni Katalin pedig a rádiókonyha vendége, a Kislépték Egyesület elnöke. Te jártál már Leirer Tíme a kolléganőmnél, nem is annyira régen, és akkor a lelkesedéssel beszéltél kistermelők termékeiről, de most tulajdonképpen bár ennek kapcsán érkeztél, de mégiscsak egy országos akció, amiről beszélni fogunk, ez a nyitott porták. Üdvözöllek sok szeretettel!
1: Szia, üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm szépen a meghívást!
0: Akik részt vettek már nyitott porták programon, tudják, hogy nagyjából mire számíthatnak, de mondjuk el a többieknek is, hogy ez miről is szól.
1: Bizony, már most már van 4000 család, aki tudja, hogy mire készüljön, hiszen ez a második év. Tavaly 2025-ben volt az első nyitott porták napja. Az első évben 140 porta nyitott, és 4 térségben nyitottuk ki a portákat, és az a neve ennek a programnak, hogy nyitott porta napok, kóstolj bele tájról tájra. Úgyhogy pont ezért van az, hogy nagyon sok térséget próbálunk bemutatni, a tájegységeknek a sajátosságait, és a központban a termelők vannak, a kistermelők, családi gazdaságok, és a helyi élelmiszerek, a helyi kincseink.
0: És csak élelmiszerek, vagy egyéb kézműves termékek, tehát mondjuk most kecsketej szappan, vagy nem tudom, tehát ami valamilyen szinten kötődik az élelmiszerhez, de mondjuk őstermelő, kézműves, de nem biztos, hogy feltétlenül ehető a végeredmény.
1: Így van, gyakorlatilag minden, amit a kisvidéki családi gazdaságok a mezőgazdasági termelésből elő tudnak állítani. Ugye ennek az a lényege, hogy ezek a kicsi gazdaságok sokszor kistermelői termékeket mind élelmiszer jellegű, mind nem élelmiszer jellegű termékeket állítanak elő, ilyen ugye a szappan, de beszélünk majd nemezelt termékekről, igen, kovácsolt termékekről, szőttes, hímzelt, tehát csodálatos vidéki termékeink vannak, és ugye nagyon sok tájegységre jellemző, tehát annak a tájegységnek a sajátossága, gondoljuk egy szatmári keresztszemesre például, ami ugye csak ott alakult ki. Úgyhogy igazából mi azokkal a családi gazdaságokkal és vállalkozásokkal foglalkozunk, azoknak a portáit nyitjuk ki, akik valami helyi különlegességet tudnak mutatni.
0: Igazából ugye a Kislépték Egyesület, csak hogy a nevetekre visszatérjek, hogy akkor ez pont azt jelenti, hogy van ez a rövid ellátási lánc, talán ez az egyik kulcs szava, az egyik célotok, hogy minél inkább e felé terelhessük magunkat?
1: Igen, rövid ellátási lánc, vagy rövid élelmiszerlánc, mind a kettő kifejezést hallhatjuk már. Ugye ez a közvetlen értékesítésnek egy formája, minél rövidebb úton érjük el azt a terméket. És az a lényeg, hogy az a termék, amit mi elfogyasztunk, az, amíg oda jutott hozzánk, hány kéz fogta meg? Minél kevesebb kéz fogta meg, minél rövidebb utat tett meg, annál egészségesebb, és annál inkább a helyi magyar gazdaságot tudjuk vele támogatni és segíteni.
0: Hála Istennek, ez egy nagyon jó kép, ezzel könnyű együtt dolgozni, ez a hány kéz fogta meg. Kujáni Katalinnal folytatom a beszélgetést, mindjárt a Retro Rádióban. Jöjjön előbb az ATV-vel a The Summer a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Már is folytatódik a Rádió Konyha Kujáni Katalinnal, a Kislépték Egyesület elnökével, akivel a Nyitott Portanapok rendezvénysorozatról beszélgetünk. Tehát magyarán akkor a Nyitott Portáknapok, csak hogy lefordítsuk nagyon egyszerűre, azt jelenti, hogy ezek a termelők vagy termék előállítók megnyitják a kapuikat, megmutatják, hogy hogyan készítik, és akár workshopokra is lehet jelentkezni, ugye egy csomó helyre, tehát még akár mi is gyúrhatjuk a tésztát, vagy hímezhetjük a keresztszemest.
1: Így van, tehát a lényeg az, hogy ezekhez a termelőkhöz ebben az időszakban el lehet menni, és meg lehet őket nézni, meg lehet ismerni, hogy hogyan gazdálkodnak. Ők nem olyan termelők egyébként, akik állandóan nyitva vannak, tehát nagyon fontos, hogy ezek egyébként zárt kapuk. Ugye nem lehet minden nap bemenni kecskét simogatni.
0: Délután igen, hogy csókolom, szeretem a cuki szemű kecskéket jönni.
1: Igen, meg szeretnék sajtot gyúrni, tehát hogy sajnos ez nem működik, viszont ezeket a termelőket mi felkészítjük, és évente legalább ezen az egy alkalommal kinyitják kapuikat, hogy bemutassák, hogy hogyan termelnek, hogyan készül ez a zöldség, mit jelent az, hogy vegyszermentes zöldség, ugye? Ez most egy nagy kérdés, hogy hát mitől egészséges, hogy honnan tudom, hogy az vegyszermentes, hogy mitől lesz házi az a sajt, hogy mitől lesz az a kecskesajt, hogyan dolgozható fel. Egyáltalán mikor van kecskesajt, vagy kecsketej?
0: Igen.
1: Ezek azért mi már elszakadtunk a mezőgazdaságtól, meg a vidéktől. És pont azt szeretnénk ezzel a programmal visszahozni, hogy egy kicsit megismerjük azt, hogy a nagyanyáink, dédszüleink hogyan gondolkoztak, hogyan dolgoztak, de modern köntösben, tehát ők modern, nagyon-nagyon szép vidéki vállalkozások, akik valami különlegességgel várják itt a családokat és a turistákat ezen a hétvégén, és tehát hogy minden porta gyakorlatilag kinyit, végig lehet menni, meg lehet nézni a kertészetet, a dióültetvényt, az állatokat lehet simogatni, de mellett a portáknak körülbelül az egyharmada készül valamilyen workshoppal.
0: Ezekre viszont akkor nyilván előre kell, tehát ők is úgy hirdetik meg, nekik is tudniuk kell, hogy milyen időpontok vannak, és arra hány fő érkezik, tehát hogyha valakit ez érdekel, akkor érdemes körülnézni, hol tudjuk ezeket megnézni.
1: Nyitottportanapok.hu, ez a weboldal, illetve van ugyanilyen néven egy Facebook oldalunk is, ez a két hivatalos felső online felület, ahol meg tudjuk nézni. A nyitottportanapok.hu le tudunk szűrni hétvégére, és le tudunk szűrni térségre is. Van egy térkép, egy interaktív térkép, úgyhogy a térképen azt is érdemes megnézni, hogy hány kilométerre van, mekkora távolságra vannak egymástól a gazdaságok.
0: Pont ezen gondolkoztam, hogy ez nem az a fajta, hogy kijövök az ajtón, és bemegyek a másiknak az ajtaján, tehát hogy itt lehet, hogy a tanyavilágban mondjuk az egyik itt van, a másik meg 3 kilométerrel arrébb, tehát ez azért azt igényli, hogy kocsival rendelkezzünk, mert gondolom nem lesz egy buszjárat, ami hétvégén közlekedik összekötve a különböző portákat.
1: Egyrészt autóval lehet megközelíteni, másrészt pedig kerékpárral, kis vonattal. Vannak ilyen, hogy portatúrák, ezek is fönt vannak a weboldalon, és be lehet jelentkezni, konkrétan vezetett portatúrák vannak, tehát önállóan is be lehet járni, ott vannak a javaslatok, de vezetett túrák is vannak, hogyha valaki be szeretne csatlakozni, úgyhogy e-bike-kal, sima kerékpárral, lovas túrával, és hát kis vonattal, mert több helyen kis vonat, dottó kis vonat is lesz, úgyhogy ezzel is lehet közlekedni.
0: Jó, ezek után akkor majd térjünk ki egy kicsit részletesebben is a hétvégék különböző területeire és programjaira is. Kujáni Katalinnal a Nyitott Portanapokról beszélgetünk a Retro Rádióban, ahol most Jennifer Lopez zenél.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Biztos, hogy sokan vannak olyanok, akik kíváncsiak arra, hogy hogyan készül egy kézműves sajt, hogyan kovácsol a kovács, és akkor még a sort lehetne folytatni. A Nyitott Porta Napok pont ezt segíti, hogy a közönség megismerhesse a kisvállalkozók, a családi gazdaságok munkáját. Ennek kapcsán beszélgetek a Kislépték Egyesület elnökével, Kujáni Katalinnal. Azt ugye te is mondtad, meg én is tudom, hogy régiókra van bontva, sőt már el is kezdődött, ugye a hosszú hétvégén Szatmárbereg volt, amelyik várt a nyitott portákkal a látogatókat, ugye?
1: Így, a Szilva hazája.
0: Mik a következő állomások?
1: Úgy fogunk indulni, hogy szeptember 5-én és 6-án a Helyben Jó térség fogja kinyitni kapuit, ők Borsod, Torna és Gömör térsége, valamint a Somogyi domboktól a Balaton partig, tehát ez a Balatonnak a déli része, Siófok, Ságvár, egészen le a Dombokig, Lulla, Ádánd, ők a következő térség. Itt a következő hétvégén például erdőkóstoló lesz, szarvas, gombás, tésztás program, a keresőkutyával lehet ismerkedni. Lesz még Pajta Színház például, Ságváron, az is egy nagyon izgalmas, igen, és illetve Lullán, a falusi vendégasszal szolgáltatásban fokáccsát lehet kóstolni helyi kencékből.
0: Nagyon jó.
1: Zöldségekből, festői tájban, dombok között, úgyhogy érdemes oda ellátogatni, nem csak a Balatonpart izgalmas, hanem egy picit lejjebb megyünk a dombságba. És ha Borsodba szeretnénk menni, akkor pedig Bánya Múzeum lesz, például Mangalica és Emu Farm, talán az egyetlen Emu Farmunk, aki így a nyitott porta napokban kinyitja a portáját. Lesz a Barátok házában egy nagyon izgalmas gyógynövényes program, és én most hallottam először a Boldogasszony mentájáról, vérfűről és kerti rutáról, amiket meg lehet kóstolni, ki lehet próbálni, össze lehet keverni, és az olajüzemben pedig olajat lehet ütni, meg lehet nézni, hogy hogyan készül az igazi, frissen kinyert olaj. És amit én még nagyon-nagyon ajánlok mindenkinek, Kovács Péter, ő egy nagyon híres fiatal kovácsmester, neki például a kovács bemutatója lesz, és kaszáló bemutatója, amire be lehet nevezni.
0: Ez a hétvége, amiről beszélünk, és aztán utána kimarad egy hétvége a svét miatt, ugye a stílusos vidéki éttermiség miatt, és aztán folytatódik a 19-ei, 20-ai hétvégén.
1: A svétről annyit mondjunk el talán, hogy ott az összes tájegység megtalálható, tehát ott egy nagyon szép, nagy és színes kavalkár lesz, hiszen a nyitott portáknak egy külön stand részlete lesz, tehát hogyha valaki egyben szeretné látni a 19 tét tájegységünket, hogy hogyan nyitnak ki, milyen helyi különlegességeik vannak, oda érdemes akkor elmenni és a svéten megtekinteni őket.
0: Aha, igen, tehát akkor ez a következő hétvége majd, Tatán, a svéten, de akkor majd rátérünk még a szeptember másik felében lévő nyitott portanapokra is, Kujáni Katalinnal, a vendégemmel. Akkor már lehet, hogy ősz lesz, most azonban még mindenképpen nyár van, és jöjjön ehhez a Neuton Familia slágere is.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nyitott portanapok, ez egy rendezvénysorozat, ami tart egészen októberig. Különböző hétvégéken az országban, különböző területeken nyitnak ki porták, családi gazdaságok. Ez egy agroturisztikai programsorozat, és ugye most már sorra vesszük, hogy melyik hétvégén mi történik, és merre. Kujáni Katalinnal, a Kislépték Egyesület elnökével. De akkor most jöjjön még ez a szeptember 19-20.
1: Így van, tehát van egy Sümertől Bakonyaljáig. Igen. Ugye ez a sümegi rész, Bakony, igen, Zirc környéke, Bazalt vidék, nagyon kedves elnevezések vannak, ez Celldömör térsége lesz.
0: Aha.
1: Lesz egy Kőszeg alja és térsége, ugye Kőszegnek a déli része, Alpok alja egyik része, Vasi hegyhát és a Rába mente. Ez Vasvár, Oszkó, ez is olyan dimbi-dombi, szép vidék, gyakorlatilag ugye Kőszeg alatti térség, és a zalavölgyi nyitott porták fognak még kinyitni. Róluk hogy mondjam el, hogy ők voltak Magyarországon az első olyan együttműködés, akik mint nyitott porták elkezdtek létezni. Aha. Már 2018-ban.
0: Aha.
1: Úgyhogy tőlük nagyon sokat tanultunk, hogy hogyan lehet nyitott portákat csinálni, szervezni, felkészíteni a gazdaságokat, mi az, hogy nyitott porta, hogyan lehet egy workshopot megszervezni. Ők ugye ez a Zalaszentgrót és két térsége, ott az a nagyon afrofalvas térség.
0: Szeretem azt a részt.
1: Igen, én
0: nagyon.
1: Is. Itt például ugye nagyon sok borvidékünk lesz, úgyhogy borkostolók lesznek, pincatúrák lesznek, több lovas program is lesz, mind a sümegi térségben, mind az alanyitott térségben. Itt például a somlóponton hírvérjegyes termékeket lehet majd kóstolni. Nem tudom, hogy ismered-e a színes kuglófot.
0: Színes kuglóf? Nem.
1: Igen, a sváb hagyományokat ők erősen őrzik, úgyhogy én nagyon javaslom, hogy akit érdekel, hogy itt a sváb hagyományok milyen termékeket hagytak rá, például a színes kuglóf, ami megylével van színezve. Nagyon-nagyon szép színű és nagyon finom, úgyhogy itt lehet majd megkóstolni borokkal, sajtokkal, különböző csátnikkal, lekvárokkal. Akkor lesz ilyen, hogy csokoládé, bombonkészítés és piknikezés, ez már ugye a Balatonpart környéke, és lesznek közösségi gazdaságok is nyitva. A közösségi gazdaság az, amikor én, mint termelő, meghirdetek egy évre, egy teljes évre, és be lehet hozzám fizetni.
0: Á, tehát még most nem kapom meg a terményemet, de én előfizetem, kvázi előfinanszírozom.
1: Előfinanszírozom a termelőnek, hogy egészséges termékeket állítsanak nekem elő.
0: Igen.
1: Ugye ebben a térségben többen is vannak, ugye ez egy nagyon ritka formája a rúd élelmiszerláncnak, most még, viszont itt már vannak, és majd lesznek másik térségekben is, úgyhogy érdemes hozzájuk elmenni, hogyha valaki esetleg már a jövő évét tervezi, és biztonságos finom zöldségeket szeretne bevásárolni, akkor ide érdemes elmenni és beszélgetni egyet, és megismerni a rendszert.
0: Na hát, mennyi mindent tanultunk, meg hallottunk ebből a beszélgetésből itt a Rádiókonyhában. Kujáni Katalinnak, a Kislépték Egyesület elnökének köszönöm szépen, hogy eljött és mesélt, beszélt mindenről. Mi pedig akkor folytatjuk majd a Szent István napi kenyérverseny győztes kenyerével és győztes leveles sétáló süteményével a Retro Rádióban, de most jöjjön még a Queennel az I Want It All.

0: Schlager idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, amivel folytatjuk majd a rádiókonyhát, egyrészt a Szent István napi kenyerek bemutatásával, másrészt pedig például az Aerosmith film zenéjével. Samantha Fox-szal pedig a 80-as évekbe repülünk. A Touch Me slágerével is jövök majd vissza 11 óra után a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
3: Most megéri nálunk vásárolni. A szeptember 3-a és 6-a közötti időszakban, ha legalább 3 darab női divatcikket vásárolsz, 20% kedvezményben részesülsz. Az akció azonban csak a MyKik törzsvásárlói kártyával érvényesíthető. Kik? Több, mint gondolnád.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Zamfton Ziher klasszik 20 tekercses 3 rétegű toalettpapírt mindössze 2689 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM. Mindig megéri.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Szombaton este DJ Dominik újra Dunakeszin lép fel. A 15. Dunakeszi Fest fellépőjeként hozza a legnagyobb slágereket. Előtte a színpad Demjén Ferenc és a TNT.
1: A reklám után.
10: Hírek a Retro Rádióban.
11: Pánikban a hazai méhészek, még sosem láttak ilyet, csapnivaló adminisztráció, több tonna gyümölcs ment a kukába, elsumákolt Tipmix nyeremény, indul a vizsgálat.
12: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
11: A kormány december végéig meghosszabbítja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, nem enyhítenek az illegális migrációval szembeni jogszabályi környezeten. Szerinte az elmúlt hetek megmutatták, hogy a legkisebb jogi változtatás is réseket tud ütni Európa külső határainak védelmén. A kormányfő közölte azt is, a hátralévő hetekben létrehozzák azt a jogszerű és működő rendszert, amely egyszerre védi az ország határait és a magyar emberek pénzét. Veszélybe sodorta a hazai méhállományt a szélsőséges időjárás és a tartós aszály, eközben a bizonytalan eredetű mézimport is tovább nehezíti a hazai termelők helyzetét. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke Bros Péter szerint az ágazat mielőbbi állami beavatkozásra szorul.
13: Több évtizedes tapasztalattal rendelkező méhészek sem tapasztaltak olyant, hogy leállt a méhanya nyáron a petézéssel, ami már előrevetíti tavasszal nagy méhcsalád pusztulás várható az országban.
11: Nem volt gond a görögdínye minőségével a nyáron, a jelöléssel és a nyomon követhetőséggel viszont igen, mindezekért több mint 1,5 millió forint bírságot szabtak ki a fogyasztóvédők. Összesen mintegy 5 tonna gyümölcsöt kellett megsemmisíteni, mivel eredetük nem volt megfelelően igazolható. A hatóság tájékoztatása szerint több mint 400 helyszínen ellenőriztek munkatársaik, és nem csak a piacokon, üzletekben, hanem az útmenti árusítóhelyeken is. Eljárás indult a ki nem fizetett Tipmix nyeremény ügyében. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága vizsgálja, miért tagadták meg a 600 000 forintot egy borsodi fogadótól. A férfi eltalálta, hogy a Newcastle focistája Anthony Elanga gólt szerez a Liverpool ellen, amiért a megjátszott összeg 100-szorosát ígérte a Tipmix. Ám a pénzt nem tudta felvenni, és később a Szerencsejáték ZRT közölte, tévedésből a legalább 3 gól tartozó szorzót adták meg, ezért érvénytelenítették a fogadást. Front vonul át fölöttünk, ezért a napsütés mellett több felhő lesz az égen, megerősödik a szél, elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat. 26 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. A Dunántúlon lesz hűvösebb, keleten, délkeleten a legmelegebb. Holnapra már országszerte sok napsütést ígértek a meteorológusok, de nem lesz kánikula, 30 fok alatt maradnak a délutáni értékek. Hétfőn is nagyjából ez lesz, kettől aztán melegszik az idő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 11 óra után is sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió és a Rádiókonyha hallgatóit. Folytatódik 2 órás gasztrokalandozásunk, miközben érkezik majd a Carpe Diem álomhajója, az Aerosmith slágere, Samantha Fox-szal, a Touch Me-val pedig kezdek már is.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, abszolút nem fogyókúráson folytatódik a rádiókonyha. Ilyen, amikor ugye Szent István napkor bejelentik az ország tortáját, ezzel párhuzamosan a Szent István napi kenyérverseny győzteseit bejelentik, és akkor itt ül az egyáltalán nem sajnálnivaló műsorvezető a stúdióban, és érkeznek hozzá finomabbnál finomabb termékekkel a győztesek. Most éppen Szász Krisztiánt köszöntöm, a Szász Pékség ügyvezető tulajdonosát. Szia Krisztián!
1: Szia Piros, köszönöm a meghívást!
0: Isten, nekem a pogácsa a gyengém, az az igazság, szóval egyszer, ha majd pogácsa versenyt hirdetek, akkor nagy bajban leszek, tehát az a lényeg, hogy hoztál pogácsát, hoztál kakaós csigát, de természetesen elhoztad a győztes kenyeret is, ugye a fő kategóriát nyertétek meg, vagyis a Szent István napi kenyér verseny győztese lett idén, de már nem először, a Szász Pékség. Ugye 26 pékség nevezett 80 termékkel, szóval azért ez semmiképpen sem elhanyagolandó, és ez a mostani, ez a pityókás kenyeretek, a pilisi pityókás kenyér. Volt már egyébként krumplis kenyeretek, ami díjnyertes volt, de akkor ez egy másik kategóriában, de most előbb mutassuk be ezt.
1: Ez a pilisi pityókás kenyér, ez egy rendkívül egyszerű kenyér, amit készítettünk erre a versenyre, és hát őszinte leszek, ezt nem is a versenyre készítettük, hanem...
0: Magatoknak egy, just for fun, egy gulyás mellé.
1: Úgy indult, a termék palettánkat szerettük volna színesíteni, egy új terméket szerettünk volna a saját üzleteink polcain megjelenteni. Ez lett a végeredmény. Rendkívül jól sikerült. Ezzel szeretném megköszönni Gulyás Gábor kollégámnak a termékfejlesztést.
0: Ő a pékmester, aki az egészet kitalált, igen, az elejétől a végéig végigvitte?
1: Igen, nagyjából ezt így fogalmaz meg, hogy ez a kenyér azért ez az ő érdeme. Azért mi teszteltük Solymáron a vásárlókkal ezt a terméket. Augusztus 23-án, 24-én az egyik vásárló meg is jegyezte, hogy ugye ez az a kenyér, amit áprilisban ők már megkóstoltak, mert hogy mi a teszt kenyereket, ami jól sikerült, azokat mi kitettük a polcra, és ott értékesítettük így megnevezés nélkül. Ugye megkaptuk azt a visszajelzést, hogy a verseny termékek között ez a kenyerünk tovább jutott a második fordulóba, ott még lehetett rajta esetleg változtatni, ha valaki szeretett volna. Mi ezt egyébként nem tettük meg, így behúztuk a 2026 Szent István napi kategória első helyezettjét.
0: Tehát pilisi pityókás kenyér, az összetevőkről ejtsünk szót, mert állítólag nagyon egyszerű.
1: Ebben a kenyérben kétféle liszt van.
0: Kétféle liszt.
1: Tehát kétféle búzaliszt van. Uh-huh. BL55-ös és BL80-as. Uh-huh. Tehát semmi extra. Van benne kovász, van benne só, van benne nagyon kevés élesztő.
0: Igen, azt olvastam.
1: És burgonya.
0: És burgonya.
1: Főt burgonya.
0: De abból sem mindegy, hogy milyen burgonya, nem?
1: Egyszerű rózsaburgonya. Tehát ez a rózsaszín rózsaburgonya áprilisban, ami a kedvenc zöldségesemnél megvásárolható volt, azt megvettük, meghámoztuk, megfőztük, és beletettük.
0: Oké, értem, semmi különös, semmi faxni. Jó, rendben. Szász Krisztiánnal, a Szász Pékség ügyvezető tulajdonosával folytatom a beszélgetést az idei Szent István napi kenyérverseny kapcsán. Most jöjjön a Tátrai Benda hajnali széllel.

0: és a 2000-es évekből.
1: Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: I could stay awake just to hear.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, retro rádió. Micsoda zene, ez így pont jól jön nekünk a rádió konyhában, meg úgy általában is mindenhol. Köszöntöm a hallgatókat, Vágó Piros vagyok. Továbbra is Szász Krisztiánnal, a Szász Pékség tulajdonos ügyvezetőjével beszélgetek, akiknek a pilisi pityókás kenyerük megnyerte az idei Szent István napi kenyérversenyt. Ugye az összetevők sorolásánál tartottunk.
1: Ezt tudni kell, hogy nem csalás, nem ámítás, az összes terméket be kellett vizsgáltatni, hogy szakmailag megfelelő-e az elvárásoknak. Tehát megvan a minimális savfoka, megvan-e a sótartalma, tehát nem lehetett akármennyi sót beletenni.
0: Se túl keveset, se túl sokat, gondolom,
1: se túl keveset,
0: nem?
1: Tehát a kevés az, ha keveset rakunk bele, akkor nem lesz olyan a termék. Uh-huh. Ha sokat rakunk bele, akkor meg, kizárják, mert akkor magas a sótartalma.
0: Ja.
1: Itt élelmiszer törvény szerint megfelel mindennek ez a termék.
0: És akkor mostantól majd lehet kapni?
1: Igen.
0: Jó. De ugye visszatérve arra, hogy említettem, hogy nyertetek már 2020-ban, akkor ugye egy ilyen rozmaringos krumplis kenyérrel. Igen. Az innovatív kategória volt.
1: Az volt,
0: ugye?
1: Az első innovatív kategória. Tehát meghirdetve a Pék Szövetség által az első innovatív kategória. Mi ott ugyanúgy Gulyás Gábor kollégámmal karöltve készítettük el a rozmaringos burgonyás kenyeret, hát ott is diadalmaskodtunk, mint első innovatív.
0: Ugye a krumpli az több okból is jó. Egyrészt valahogy puhább a bélzete a kenyérnek, meg hosszabban is eltartható, ha jól tudom.
1: Ugye, mi tényleg szeretünk burgonyával dolgozni. Nagyon jó szimbiózisban működik a liszt, a víz és a burgonya. Ezzel nagyon jó bélzetet, nagyon jó ízvilágot, tényleg hosszabb frissességet lehet elérni, több vizet meg lehet kötni a tésztában. Azt tudni kell, hogy a legolcsóbb és a legjobb frissen tartó a sütőiparban az a víz.
0: Mm.
1: Tehát minél több vizet tudok megkötni a tésztában, az adott tésztában, az annál frissebb és annál hosszabban eltartható lesz. A jól főtt burgonyával nagyon jó dolgozni. Lehet úgy is dolgozni, mint ahogy dolgoztunk 2020-ban, hogy a dagasztásnak a háromnegyedénél tettük bele a burgonyát, a főtt burgonyát a tésztába, és akkor maradtak benne burgonya darabok. És ugye akkor beletettük a rozmaringot, és akkor így lett egy illatos, rusztikus bélzetű kenyér. Ennél a kenyérnél ugyanezt az első pillanatnál belehelyezzük a burgonyát a tésztába, tehát a liszttel együtt elkezdjük kidagasztani. Ha jól megfőztük azt a burgonyát, akkor teljesen homogénné lehet.
0: Hát nem érzem benne a darabkákat.
1: Benne dagasztani a burgonyát. És hát, hogy azért úgy kívülről is legyen burgonyás kinézete, ezért a felvirgolt, felgömbölyített tésztát bátran vízbe mártottuk, és utána bátran burgonya pehelybe, és akkor ez ad neki egy ilyen rusztikus, ropogós héjat, meg szerintem dekoratív.
0: Igen, látszatra is teljesen jól néz ki, tehát a dizájn az abszolút megfelel annak, amit belülről sejtünk, és nem sokára meg is szegjük majd a kenyeret Szász Krisztiánnal, aki a vendége most a rádió konyhában. Vele folytatjuk majd, de most jöjjön a Fun Janelle Monáéval, We Are Young. Give me

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, a rádiókonyha pedig folytatódik, és végre kóstolom a Szent István napi kenyérverseny győztes kenyerét, aki pedig itt ül velem szemben a stúdióban, Szász Krisztián, a Szász Pékség tulajdonos ügyvezetője.
1: Miközben megvágom, azt meséld el nekem, Léci, bár azt gondolom, hogy egy ilyen típusú kenyér tulajdonképpen mindenhez is jó. Tehát tényleg kitunkolni a pörkölt szaftot, tól kezdve a lecsóig, mert most még igen, a gulyásleves, gyakorlatilag mindenhez jó, de azért mondd el, hogyha nektek van már olyan tapasztalatotok, hogy kifejezetten jól illik a nem tudom milyen sajtokhoz, vagy a nem tudom milyen szalámihoz.
2: Hát, vajas kenyérnek kiváló.
1: Az a legjobb ismérve szerintem, ha egy jó kenyerünk van, és az finom, csak így vajjal.
2: Szerintem nem kell több hozzá. Nem kell több hozzá. Ugye a MIU rendezvény a Magyar Ízek utcáján, ahol megjelent ez a termék, vagy a kenyerünk a közönség előtt legelőször, a 2026-os Magyar Ízek utcáját a gulyás köré formálták. Úgyhogy mondhatom azt, hogy boldogság volt, hogy van egy jó kenyér, és van a gulyásleves étel, és ugye a kettő az nagyon jól fog egymás mellett passzolni egyébként, és jöttek visszajelzések, hogy a kenyér isteni volt, ugye pont az, hogy a gulyást kitunkolni, vagy egy jó pörköltet kitunkolni vele.
1: Nagyon szép a belseje, most már ugye ketté vágtam. Képzeld el, hogy egy nagyon pici krumpli darabot látok, de hát ez csak azt mutatja, hogy benne van.
2: Nem csak a nevében, de nyilván benne van, persze.
1: És nagyon finom illata van. Én alapvetően kovászos kenyeres vagyok, de ebben nem érzem tehát nem annyira savanykás az illata. Ennek ilyen...
2: Erre mi megpróbáltunk odafigyelni, hogy a kovász és a liszt arányát úgy beállítani, hogy én őszinte leszek, én nem szeretem a nagyon savanyú kenyeret.
1: Nagyon érdekes ízt érzek rajta, amit nem tudom, hogy a krumplinak lehet-e betudni. Valószínűleg igen. Tehát van egy olyan plusz íze, amit a sima fehér kenyérnél nem érzek, bár bevallom, nagyon-nagyon ritkán eszem sima fehér kenyeret, mert háklis vagyok, tehát hogyha már fehér kenyeret eszem, az legyen olyan.
2: Azt mondom, hogy minden kiló liszthez hozzáteszünk 20 deka burgonyát, főtt burgonyát, azért az jelentős.
1: Egyébként akkor ezek szerint a krumplit előszeretettel használjátok a pékségben?
2: Én azt gondolom, igen.
1: Ez sváb dolog, vagy miért?
2: Én hallottam, én nem vagyok solymári, az ott élőktől hallottam, igen, hogy a idézőjelben a nagymamáink előszeretettel használtak ott burgonyát a kenyérkészítéshez, úgyhogy ez így adódott.
1: Na és akkor jövőre.
2: Jövőre? Hát jövőre az összes kollégám azt mondta, hogy nem indulhatunk a versenyen, mert az összes kollégámnak keresztbe húztam az idei szabadság elképzelését. Azzal, hogy indultunk a versenyen is, hogy nyertünk.
1: Tovább
2: jutottunk és nyertünk, mert ez nem biztos, hogy az ő családja is szeretné ugyanezt az évet végigélni.
1: Hát ezt el tudom képzelni, úgyhogy megértelek akkor is benneteket, de mindenképpen gratulálok természetesen. Szász Krisztián volt a vendégem, az idei Szent István napi kenyérverseny győztes kenyerével érkezett, a pilisi pityókás kenyérrel. Köszönöm szépen. Hamarosan pedig a Rádió Konyhában már a leveles sétáló sütemény kategória győztesét hívjuk, Vajda Pétert. Most viszont szóljon a Depeche Mode-dal az Enjoy the Silence.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, mondtam, hogy nem lesz kalóriamentes ez a délelőtt, de most telefonon van velem Vajda Péter, a Pedro Pékség tulajdonosa, ügyvezetője, akit köszöntök nagyon sok szeretettel, szia!
1: Szép jó napot mindenkinek, szia-szia, Piros!
0: A Szent István napi kenyérverseny győztesei vagytok a leveles sétáló sütemény kategóriában a citromvirággal. És hogy őszinte legyek, nekem már a neve, a kinézete is megfogta, megragadta a figyelmemet, de nem ez volt az első győzelmetek, mert hogy több díjatok is van már, amihez külön gratulálok, szóval látszik, hogy szerettek versenyezni.
1: Nagyon szeretünk versenyezni, nagyon szeretünk a szakmában tevékenykedni, és mindig a Pékszövetségnek a kiírt versenye azért megihlet minket, és ez egy olyan kategória, amit tényleg nagyon szépen lehet alkotni, hiszen csak pár dolgot szabnak meg, hogy vajjal kell készíteni a süteményt, és levelesnek kell lenni, és egy gyümölcsöt képzeljünk bele. Egy olyan formavilágot gondoltunk ki, ami tényleg elrugaszkodik a mai formavilágoktól, tehát a péksüteményes formavilághoz, tehát nem egy túros batyú, vagy nem egy kifli alak, hanem ez egy kocka. Említették is nekem, hogy megalkottuk a péksütemények Rubik kockáját, tehát hogy egy ilyen 6-6 oldalú, tényleg egy nagyon szabályos péksütemény. Tényleg olyan beleharapunk, már érezzük a vajnak az illatát, belül pedig a saját magunk által készített citrom tölteléket, ami olvad, és a levelekbe szépen elrejtőzködik. És kinézetre is mondom, nagyon láttuk az Ízek utcájába, hogy mindenkinek vonzotta a szemét, hogy milyen kinézetű süteményeket árulunk.
0: Csak segíts nekem, légy szíves, mert próbáltam elképzelni, hogy ugye ez meg van töltve a kis kockátok citromkrémmel, ami nekem az egyik kedvenc desszert részem, vagy nem tudom, hogy mondjam, nagyon szeretem ezt a lemon curdot. Utólag töltitek bele a kockába, így bele fecskendezitek a rétegek közé a krémet?
1: Igen, így van, így van. Tehát minket is kihívásért, hogy ezt el tudjuk készíteni, hiszen már maga a vajaslevelest is ebbe a nyári, vagy az idei nyári kánikulákban nagy szakmai tudás kell ahhoz, meg nagy technológia, hogy jéggel dolgoztunk, behűtött térrel dolgoztunk, nagyon jó minőségű vajjal kellett feldolgozni, és persze a legfontosabb, a legjobb munkatársakkal, hogy ezt ki tudták fejleszteni, meg folyamatosan tudtuk készíteni a vásárlóinknak.
0: Ugye az imént Szász Krisztián elmesélte, hogy náluk azért így folyamatosan mentek a tesztelések, és volt, aki aztán később emlékezett is rá, hogy nem áprilisban kóstoltuk ezt a kenyeret? Úgyhogy majd mindjárt megkérdezem tőled is, hogy nálatok ez hogy zajlott. Vajda Péterrel beszélgetek, az idei leveles sétáló sütemény győztesével a Szent István napi kenyérversenyben. Most viszont szóljon a repülők, a Nem adom fel slágerrel.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A vonal túlsó végén változatlanul Vajda Péter, a Pedro Pékség tulajdonosa és az idei Szent István napi kenyérverseny egyik győztese, ugye a leveles sétáló sütemény kategóriájában, a citromvirággal.
1: Hát a Pedro Pékségnek azért egy felépített

0: rendszere van, hogy mi minden szerdán egy kereskedelmi megbeszélést tartunk itt a csapattal, a kereskedelmi csapattal, és akkor a tékműhelyben lévő munkatársak ezt a napot kihasználva mindig hozzák fel a jobbnál jobb fejlesztésű termékeket, és itt történt ezzel is, hogy mi minden szerdán teszteltünk, és akkor néztük azt, hogy a töltelékkel mi van, akkor a leveles tésztával mi van, és akkor milyen legyen a díszítés is, ezt is így megbeszéltük közösen, és szorgalmasan készültek a tesztek, volt rá időnk, szépen kialakult ez a sütemény.
1: És igen, azt tudom, hogy szerettek versenyezni, de nem csak versenyezni szerettek, hanem elég sok díjatok is van, tehát többszörös díjnyertes pékségről beszélünk, és 2015-ben ti már megnyertétek a Szent István napi kenyérversenyt tönkölyös kenyérrel, ha jól tudom, így van?
0: Igen, igen, és volt még egy 19-es sikerünk, amikor két kategóriában is tudtunk nyerni, akkor még nem volt sétáló sütemény, akkor az innovatív kenyérbe is, és a Szent István napi kenyérbe is mi tudtunk nyerni. Úgy van, hogy amikor feljönnek ide a munkatársak Sopró-Pátkára a pékségbe, a lépcsőn itt tele vannak serlegekkel, vitrinekkel és plakettekkel, és akkor minden nap így kell dolgoznunk, hogy ez az eredmény minden nap teljesüljön a vendégeink számára is.
1: És alapvetően pedig nagyon szeretitek a hagyományos, tradicionális recepteket és hagyományos készítési módozatokat is, tehát a hosszú érlelésű kovászos kenyereket, akkor tudom, hogy szerettek ilyen ünnepi kenyereket alkotni, amiben esetleg beleraktuk olyan alapanyagokat, amik nem annyira átlag. Vannak igen egyedi összetételű kenyér különlegességek is.
0: Tényleg mindig ugye a múltból merítünk, meg egy olyan közösség van itt a sokorói tájegységen, hogy mindig megszólítanak minket. Tehát itt van mellettünk a Panohalmi főapátság is, és a főapátságnál már kettő kenyeret is tudtunk közösen létrehozni, megalkotni, ami az egyik a Panohalmi főapátságnak a 800 éves évfordulójára készült, vagy pedig utána éven volt a kert éve, és akkor oda pedig egy olyan bencés kert nevű kenyeret tettünk, amit bükkfán füstöltünk fel, a gyógynövények erejét tettük bele, és nagyon sok durumlisztel készült el az a kenyér.
1: Azért csak említsük meg név szerint is, hogy kik alkották ezeket a kenyereket, süteményeket.
0: Végülis a citromvirágot Tarcs Gyuri munkatársam készítette el, és az ő alkotás volt, és a kenyerénket az Tapó Zoltán pékmesterünk. Ő például kétszeres pékvilágbajnok, egyszer lett Németországba, és egyszer lett Olaszországba világversenyen első helyzet.
1: Hát ehhez igazán gratulálunk, meg ahhoz is, hogy ezek szerint nem áll meg, és hagyja a belső tűz is, meg ugye a kenyereket a külső. Köszönöm Vajda Péternek a beszélgetést a Rádió Konyhában, a hallgatóinknak pedig a figyelmet, hiszen mindjárt itt a dél. Úgyhogy érkezik már Jurásek Balázs, töltsék vele a következő 6 órát, én pedig hétfőn 10-kor jövök, és addig is jó étvágyat!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Szeptember 3-ától 6-ig 400 g frankfurti virsli 31% kedvezménnyel csak 855, 1 kg körös sajtkorong 24% kedvezménnyel csak 1699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
2: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
3: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár. Szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
5: Szombaton este DJ Dominik újra Dunakeszin lép fel. A 15. Dunakeszi Fest fellépőjeként hozza a legnagyobb slágereket. Előtte a színpadon Demjén Ferenc és a TNT.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: A reklám után.
7: Hírek a Retro Rádióban.
8: Épülő szélerőművek, szót kapnak az önkormányzatok is. Zöld oázisok lehetnek a tájsebekből. Óriási leépítésekre készül a német autógyártó. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Elképzelhető, hogy már 2030 előtt megkezdhetik az áramtermelést az első új szélerőművek. Erről a Gazdasági és Energetikai Minisztérium államtitkára beszélt. Tóth András szerint 2032-34 körül el lehet érni a 4000 megawatt plusz kapacitást. Hangsúlyozta, a befektetőknek be kell tartaniuk minden szabályt, így a környezetvédelemmel és zajszinttel kapcsolatos előírásokat is. Hozzátette, az önkormányzatok is beleszólhatnak majd a beruházások megvalósítására. Számtalan elhagyott iparterülettel találkozhatunk országszerte, az elhanyagolt, olykor illegális szemétlerakóvá váló területek ugyanakkor komoly lehetőséget kínálnak. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Természetvédők Szövetsége. Új Zsuzsanna természetvédelmi szakértőt hallják.
9: A már meglévő, használaton kívüli, ipar által okozott tájsebeket gyógyítjuk be városon belül. A rehabilitáció során megtisztítjuk a talajt, lebontjuk a veszélyes épületeket, és a helyükön parkokat, közösségi tereket és megfizethető lakásokat építünk. Így nem kell újabb természetes területeket elvennünk a vadvilágtól, és a város szívében hozunk létre új zöld oázisokat.
8: 50 ezer munkahely megszüntetésére készül a Volkswagen csoport. A német autógyártó koncern egyelőre nem közölt részleteket. A vállalatcsoportot megviselik a közelmúltban bevezetett amerikai vámok, és egyre erősödik a kínai konkurencia a világpiacon. A jövőben mindenhol karcsúsítanak, a felére vágják vissza a csoport modellkínálatát. Családi ünneplés után ittasan ült a volán mögé, és halálos balesetet okozott egy 77 éves férfi Tolnában. 90 helyett úgy 130-al hajtott, amikor kocsija irányíthatatlanná vált és fának rohant. Élettársa gyermekei és unokája ültek az autóban. Egy férfi meghalt, egy nő maradandó, a 7 éves gyermek pedig súlyos sérüléseket szenvedett. Mindez 2 éve történt, most emeltek vádat a nyugdíjas ellen. Ha a dombóvári járás bíróság bűnösnek találja, börtönbe kerülhet és eltilthatják a vezetéstől. Egyre több felhő lesz felettünk, mondom a részleteket. Front vonul át fölöttünk, ezért a napsütés mellett több felhő lesz az égen, megerősödik a szél, elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat. 26 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. A Dunántúlon lesz hűvösebb, keleten, délkeleten a legmelegebb. Holnapra már országszerte sok napsütést ígértek a meteorológusok, de nem lesz kánikula, 30 fok alatt maradnak a délutáni értékek. Hétfőn is nagyjából ez lesz, kettől aztán melegszik az idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
10: A mikrofonnál Jurásek Balázs, kellemes szombatot, a szeptember első hétvégéje ez, suli kezdés után, de azért remélhetőleg jókedvűen. Én mindent megteszek, hogy így alakuljon. Kell ehhez egy ház, meg a Ladányben a 27, a Roxette és a Midnight Oil. Ez a

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. A kör még nem zárult be, az Edda tényleg megállíthatatlan. Ma este Enyingen a Városnapon lesz egy tisztességes adag rock Pataki Attiláék jóvoltából. Ugye azért lehet a szeptember is élménydús, meg nem kell még temetni a hangulatot sem. Mondjuk ma sokfelé feltámadt a szél, meg van, ahol esik is rendesen. De hogy ez a hónap valóban tud nagyon is bulis lenni, arra tökéletes példa az Earth, Wind and Fire slágere a szeptember. Ha maga funky, táncos lüktetésével, mindjárt felteszem, de előbb még jöjjön így ebédidőben egy kis fain gitárzene. Santana Penget Chad Kroeger énekel. Into the Night.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, Crying at the Discotheque. Bár az Alcazar hivatalosan 2018-ban feloszlott, még két éve hazájukban, Svédországban az Eurovíziós Dalfesztivál döntőjében vendégfellépőként ott voltak, és egy elképesztő show keretében robbantották fel a színpadot ezzel a slágerrel, amivel már a 2000-es évek elején nagyot mentek. Mindenhol top 10-es volt Európában, de csak nálunk Magyarországon lett number one a kislemezek között. Gondolom ezt ők is megjegyezték maguknak. Szeptember 5-e van, a hónap első hétvégéjét már meg is kezdtük. Jó étvágyat az ebédhez, és ha van mit ünnepelni családi baráti körben, akkor állok rendelkezésre, legyen szó szülinapról, évfordulóról vagy névnapról. Ma éppen Lőrinc és Viktor napja van. Jöhetnek az üzenetek, ha 0620-22-22-122-esre, és jönnek még ebben az órában az olasz slágerek. Egyet-kettőt már bekészítettem, de lesz még Snap és Kovályék is felbukkannak. De előbb az itáliánó dallamok, Ricky e Poveri és a Sara perché ti amo.

sávot választani. Aztán itt is nagyon erős a szél, úgyhogy kifejezetten óvatosan hajtsanak. Az ellenkező a határ felé vezető oldalon Győrnél az elkerülő szakaszon baleseteztek is, a 120-as kilométernél csak a külső sáv járható, 2 kilométeres a dugó. Az M5-ösön a főváros felé az M0-ás csomópontja előtt szintén baleset, a 24-es kilométernél 2 kilométeres torlódásra készüljenek. A 2-esen Borsos-Berény és Nagyoroszi között egy teherautó az árokba hajtott, a 63-as kilométernél félpályás lezárás van. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk, csak körültekintően a hétvégén is. Aztán legyen azért egy kis boldogság is, az mindig ránk fér, főleg ha Albano és Romina Power éneklik. Felicia!

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Top Gun egyik legismertebb betétdala, a 80-as években szinte minden filmben volt valamilyen montázs, a Rockyban edzés, az akciófilmekben a felkészülés, a fegyvercsekkolás, a Top Gunban meg ilyen romantikus szerelmi, hát ott teljesedett ki ez a sláger is, tényleg ikonikus jelenete a filmnek, és persze vannak ebből a korszakból felejthetetlen hazai dallamok is. Itt lesz az Ergo, aztán ugrunk egyet az időben. Ian Jamili és a Superstar.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Baleol 100 ml-es kézkrémet 5% urával, igénybe vett kezekre, mindössze 299 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
7: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
8: Anya, arra gondoltam, rendet
9: raksz a szobádban.
8: Hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
9: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
10: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
11: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
1: A reklám után.
12: Hírek a Retro Rádióban.
13: Nem lesz áruhiány, ígérik a tojástermelők. Lengyel zarándokok újabb balesete, hadsérült Zalában. Kenőpénzért forgalmi akcióban a fedett nyomozó.
14: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Visszavetette a tartós hőség a hazai tojástermelést, de hiánytól nem kell tartanunk. Ugyanakkor a takarmány beszerzésével kapcsolatos bizonytalanságok, illetve az ősszel menetrendszerűen érkező madárbetegségek is sújtják az ágazat szereplőit. Részletek Pákozd Gergelytől, a Tojásszövetség alelnökétől.
15: Az elmúlt években ugye tapasztaltunk madárinfluenzát, állatbetegségeket, ez okozta egyébként azt is, hogy megindultak fölfele az árak. Most úgy tűnik, hogy stabilan visszatudtak állni azok a kapacitások, amik kiestek. Az ősz az jellemzően a madárinfluenza szezon, kár az minden évben nagy kérdés, reménykedünk abban, hogy sikerül jól védekezni.
13: Lengyel zarándokokat szállító busszal ütközött egy pótkocsis teherautó az éjszaka Zalalövő közelében. Hatan könnyebben megsérültek, 5 utas és a teherkocsi vezetője. A busz elgázolt egy az úttesten kóborló juhot, ezért bekapcsolt vészvillogóval félreállt. Vélhetően későn vette észre a veszteglő járművet a teherautó sofőrje és belerohant. A buszon 53-an utaztak. Az éjszakát a Zalalövői általános iskola tornatermében töltötték. Várhatóan kora délután érkezik meg értük a mentesítőjárat Lengyelországból, azzal utaznak majd haza. 65 000 forint kenőpénzért engedett át a műszaki vizsgán egy rossz állapotú autót az egyik vizsgállomás vezetője. Egy fedett nyomozó buktatta le a férfit. A Pest vármegyei rendőrfőkapitányság közleménye szerint beismerte a bűncselekményt, további vallomást azonban nem tett. Több mint 3 millió forintot, 3800 eurót, egy autót, valamint csekély mennyiségű kábítószergyanús anyagot foglaltak le otthonában. Béketervvel utaznak Moszkvába és Kijevbe az Egyesült Államok küldöttei a hétvégén. Donald Trump a Fehérházban elmondta, új javaslat találnak elő a 4 éve tartó háború lezárására, de erről nem árult el részleteket. Csak annyit közölt, hogy Steve Witkoff különleges elnöki megbízott és Jared Kushner főtárgyaló az államfő veje közvetíti elképzeléseiket. Előbb az orosz, majd az ukrán elnöknek. Front vonul át fölöttünk, ezért a napsütés mellett több felhő lesz az égen, megerősödik a szél, elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat. 26 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. A Dunántúlon lesz hűvösebb, keleten, délkeleten a legmelegebb. Holnapra már országszerte sok napsütést ígértek a meteorológusok, de nem lesz kánikula, 30 fok alatt maradnak a délutáni értékek. Hétfőn is nagyjából ez lesz, kettől aztán melegszik az idő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, ha még csak most ülnek asztalhoz, jó étvágyat, ha meg már megvolt, akkor jönnek itt a finom dolgok desszert gyanánt, de végül is ez a menü mindenhez passzol. Érkezik az Ergo, aztán Elton John és egy lendületes Bananarama sláger, a Help!

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nagy utazás, eddig is micsoda út volt ez Presser Gáborral, de egy vérbeli alkotó ember egyszerűen nem állhat meg, ő sem teszi. Pont a napokban jött az óriási hír, hogy januárra egy 8 estés budapesti koncert sorozatot tervez, 3 teljesen különböző műsorral, lesznek szerzői estek, sok-sok vendéggel, aztán egy zongorás meghitt a szívről és a szívhez szóló előadások, és a színházi dalok, a színdarabokhoz, musicalekhez készült darabok sem maradhatnak ki. Elmondása szerint ez így összességében több mint 70 szerzemény, azért az nem akármilyen repertoár. Még van idő felkészülni neki és nekünk is, hiszen még csak éppen megkezdtük a szeptembert, és ezt a szombatot is a legnagyobb kedvenceink társaságában és persze egymás társaságában töltjük. Lesz itt bikini, fogadkozik majd a Milli Vanilli, hogy bizony ez valóban szerelem, jön a Girl You Know It's True, és a Minneapolis-i rockbanda, a Soul Asylum legnagyobb slágere már szól is, Runaway Train.

0: Sam.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Oops, I did it again. Lehet, hogy Britney megint megcsinálja, mármint, hogy bankot robbant, ugyanis hiába a sok-sok probléma, azért valahogy mindig megtalálja az utat visszafelé, ha nem is a színpadra, de a show business különböző ágaihoz. 3 éve jött ki Memoárja, a Bennem lévő nő című önéletrajzi kötet, ami világszerte nagy siker volt, és nemrég a Universal Pictures megszerezte a megfilmesítési jogokat. Az énekesnő is rendkívül aktívan részt vesz a kreatív munkában, hogy a története a lehető leghitelesebben kerüljön a vászonra. A rajongók körében már is elindult a tippelgetés, hogy ki alakítsa őt, a legnépszerűbb nevek között Sabrina Carpenter és Millie Bobby Brown szerepel. Nem kis falat, de mondjuk ez a két hölgy szerintem pont meg tudná oldani, tehetségesek és már nem egy nagy produkcióban bizonyítottak. Az egyik legnagyobb botrányhős nő után jön az, akit a legkevésbé lehetne annak nevezni. Bobby McFerrin sosem szerepelt a Plegykalapok címoldalán, és azt is lehet tudni róla, hogy az elmúlt 10 évben sajnos Parkinson korral küzd, de egy friss interjúban azt mondta, hogy a boldogság nem a fájdalom elnyomása, hanem az, hogy helyet csinálunk a szépségnek, akár a fájdalom mellett is. Bölcs és szelíd ember, nagyon szeretjük, nagy példakép. Don't worry, be happy!

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Bízom benne, hogy nem az a szombati program, hogy rakjuk a 16 tonnát, bár sokan természetesen ma is dolgoznak, nekik pozitív hozzáállást kívánok. Úgy azért könnyebben eltelnek a munkaórák, mintha morgolódik az ember, így is, úgy is meg kell csinálni. Aki meg úton van, annak fontos info, hogy az M1-esen Budapest felé Tatabányától a tereléses szakasznál lassulásra, torlódásra kell számítani több kilométer hosszan is, főleg a külső sávban személyautóval érdemes az átterelt belsőt választani. Az M5-ösön a főváros felé az M0-ás csomópontja előtt baleset, a 24-es kilométernél kb. 2 kilométeres dugó, a 4-esen Debrecen határában több autó ütközött, a 220-as kilométernél félpályás lezárás van, és a 31-esen Maglód határában is egy személyautó az árokba hajtott, itt is félpályás lezárásra számítsanak a 29-es kilométernél. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk, és ha valakinek kellene még egy kis svung, mondjuk az imént említett melóhoz, vagy csak szeretne kicsit felpörögni, annak jó szívvel ajánlom ezt, mert ez felér egy tisztességes adrenalin.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, mondjuk, hogy karácsonyi bukás volt a Roxette-től, az It Must Have Been Love, eredetileg tényleg karácsonyi dal volt, az alcíme pedig az volt, hogy Christmas for the Broken Hearted, azaz a megtört szívek, vagy a megtört szívűek karácsonya, és ugyan hazájukban többé-kevésbé sikeres lett, de a nemzetközi áttörés nem hozta meg, mert a külföldi lemezkiadók nem akartak egy karácsonyi hangulatú szakítós dalt pörgetni, viszont 3 évvel később egy amerikai filmstúdió megkereste a Roxette-et, hogy írjanak egy dalt a készülő Pretty Woman című filmjükhöz, csak hogy éppen turnéztak, nem volt idejük, Per Gessle meg előkapta a fiókból a karácsonyit, leszette róla az ünnepi hangulatot, és bum, kész volt a világsláger. Jönnek most a legfrissebb hírek, aztán hallgatjuk az üllői úti fákat.
1: Csokor a kézbe, öltöny a testre, igen a szájba.
0: És Enrique Iglesiast. És még rengeteg nagyszerű slágert itt a Retro Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Anya, arra gondoltam, rendet
4: raksz a szobádban.
3: Hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
4: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
5: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
6: Pest megye legizgalmasabb fesztiválja, a Dunakeszi Fest, várja az igényes zenerajongókat. A retro napon fellépnek Demjén Ferenc, a TNT, valamint DJ Dominik.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
9: Igen.
8: És ez?
9: Igen.
10: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 850 ml-es folyékony krémszappan után töltőt málna és magnólia illattal mindössze 339 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
11: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
2: A reklám után.
12: Hírek a Retro Rádióban.
13: Támogatást, hitelt kapnak kisvállalkozások. Mexikói kaktuszokat állítanak ki a fűvészkertben. Átmenetileg elbúcsúzunk a 30 fokos csúcsoktól. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Fejleszthetnek a kisebb vállalkozások, elindul az 5 plusz 5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám programban. Csaknem 800 hazai cég juthat egyenként 5 millió forint kedvezményes kamatozású hitelhez, és további 5 millió forint vissza nem térítendő állami támogatáshoz, a gazdasági és energetikai miniszter Facebook bejegyzése szerint. Kapitány István elmondta, a nyertes cégek 95%-a mikro vagy kisvállalkozás. A pénzt új gépekre, eszközökre, fejlesztésekre fordíthatják az érintettek. Aggasztóan terjed a nyugat-nílusi láz. Európában idén már több mint 1000 betegedtek meg a vírus miatt. 15 országból jelentettek fertőzéseket, a legtöbbet olasz, görög, illetve Spanyolországból. Különösen az elmúlt hetekben ugrott meg az esetek száma, jelentette az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ. A kórokozót szúnyogok terjesztik. Lázzal járó influenza-szerű betegség a fertőzöttek 1/5-nél jelentkezik, és nagyjából minden 100. beteg állapota válik súlyossá. Minden eddiginél nagyobb mezőny indul a 41. Vízer Budapest félmaratonon. 117 országból több mint 24 000 neveztek a holnapi versenyre, mondta a rádiónknak Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője.
14: Tavalyi csúcs, ami majdnem 21 000 volt a Vízer Budapest félmaratonon, ez most 24 000-re nőtt. Soha nem volt még olyan félmaraton Magyarországon, ahol több mint 10 000 magyar nevező volt. Még fontosabb, hogy az eseményre 8 500 külföldi nevez. 1800 külföldi nevező volt ez az eseményen. Rengeteg szervezési változtatást kell csinálnunk, hiszen valahol ott vagyunk most már a limit közelében, úgyhogy ki kell majd találnunk, hogy hol húzzuk meg azt a limitet, ami Budapestre jellemző lesz a következő években.
13: Mexikó virágait láthatják az érdeklődők jövő hétvégén az Elte fűvészkertben. Az őszi országos kaktuszkiállításon különös figyelmet kapnak a kietlen hegyvidékeken kövek között rejtőzködő kaktuszfajok. A rendezvényen szakértői tanácsadás és családi programok is várják a látogatókat. Holnap általában derült vagy gyengén felhős napos időnk lesz, északkeleten és délnyugaton pihenhet valamivel több gomoly felhő az égen, de esni valószínűleg ott sem fog. A hőmérséklet 24-28 fokig emelkedik. A hét elején aztán megint melegedni kezd az idő, hétfőre is sok napsütés juthat a néhány felhő mellett, a szél többnyire mérsékelt marad, éjjel akár 9-15 fokig is lehűlhet a levegő, nappal már 25-30 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, se szél, se más nem tántoríthat el minket, a hétvége a miénk és a legnagyobb slágereké. Lesz romantika Enrique Iglesiasszal, parti hangulat a Black Eyed Peas-szel, mi kellhet még? Ja, Mike Oldfield és a Moonlight Shadow.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Süt a nap, már a hol, ugye? Na, az eső persze nagyon kell, de az erős, akár viharos szélnek sehogy se találom a pozitív oldalát, anélkül simán meglennénk. Nyilván nem mindenhol ez a helyzet, de bárhol számíthatunk rá a délután folyamán. De bírjuk ezt is, kemények vagyunk, mint az AC/DC, ők is jönnek a Highway to Hell-lel, az ebben is hallható eredeti frontember, Bon Scott idén nyáron lett volna 80, kevés idő adatot neki, de amit együtt elértek, az valóban korszakalkotó. Aztán a rossz arcú rockerek után jöjjenek a bájos hölgyek, a bestiák, és a reggel túl messze van, és legyen még napsütés és strandparty. Danaps és Hori, ez a Bajlando.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Michel Teló a brazilok egyik legnagyobb sztárja, nem akármilyen karriert futott be, igaz, Dél-Amerikában a legnépszerűbb, de ezzel a slágerével nagyot tarolt világszerte. Viszont szerintem nincs olyan hely a földön, ahol ne ismernék a most következő csapatot és a legendás énekest. Elképzelhető, hogy egyes inuit vagy pápua új-guineai kis közösségekben ritkán hallgatják, de globálisan a legnagyobbak közé tartoznak, ehhez kétség sem férhet, sőt, sokan úgy tartják, hogy ilyen zenekar, valamint ilyen karizmával és tehetséggel megáldott énekes nem lesz soha többé. Ezt a véleményt én is osztom. Mert a Queenről és Freddie Mercuryről van szó, akit és akiket ma nem lehet kihagyni, hiszen Freddie 1946. szeptember 5-én született, tehát ma lenne kereken 80 esztendős. Zanzibárban jött a világra Farouk Bulsara néven, aztán Angliában vette fel a jól ismert művésznevét. Finoman szólva sem volt hétköznapi pasas, a zene volt a legfontosabb, de felismerte azt is, hogy a közönségnek nem csak a zenészek és énekesek kellenek, hanem valami olyan produkció, amire mindig emlékezni fognak. Amikor megjöttek az első sikerek, azt mondta, mindig is tudtam, hogy sztár vagyok, mostanra pedig úgy tűnik, a világ többi része is egyetért ezzel. Aztán mielőtt 91-ben elhunyt, a zenekar többi tagjának azt tanácsolta, hogy csináljátok tovább, énekeljetek, én már nem leszek itt, de a zene örökké megmarad. Ebben teljesen igaza volt. Freddie Mercury tehát ma lenne 80 éves, és hallgatjuk is az utánozhatatlan zsenit. Ez az I Want to Break Free a Queen-től.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió fenn a csúcson a Machine Mouse-tól. Csúcsot ma az M1-esen biztos nem dönt senki, nyilván általában ez nem is cél, de az a helyzet, hogy Budapest felé a Tatabányától kiépített terelésben, illetve már a terelés előtt is szakaszos lassulásra, torlódásra kell számítani, akár több kilométer hosszan, főleg a külső sávban. Személyautóval, ha Budapestig közlekednek, akkor érdemes az átterelt belső sávot választani. A 31-esen Maglód határában egy személyautó az árokba hajtott, még félpályás lezárás van a 29-es kilométernél. A 44-esen Kunszentmárton határában is baleset, az 51-es kilométernél is csak a félútpálya járható, és a Papír Király is megírta, hogy Miskolcon 3-as koccanás a Gyula utcánál Diósgyőr irányába tart a helyszínelés. Köszönöm szépen, 06 20 22 22 122, ez a mi SMS számunk. Óvatosan vezessenek továbbra is, és ugyan nincs olyan sok már hátra ebből az órából, de sokféle stílus, legalább háromféle belefér, mert itt lesz Scootertől a Break It Up, aztán Billy Idol-tól a Rebel Yell, és a Bengals, ez az Eternal Flame.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, az elnyűhetetlen Billy Idol és a Rebel Yell, csak hogy a szombati rock adagunkat is megkapjuk, de pengetünk azért lágyabb húrokat is. Itt lesz Zorán, és adagolom a bulis lágereket is, azok nélkül nincs hétvége. Labus és a Be My Lover itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
3: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
4: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
5: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
6: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár. Szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: A reklám után.
8: Hírek a Retro Rádióban.
9: Meghosszabbították a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet. A Szokottnál tovább közlekedik az Adria Intercity. Hét elejétől megint melegszik az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Évvégéig meghosszabbítja a kormány a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet. Ezt közösségi oldalán jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, nem enyhítenek az illegális migrációval szembeni jogszabályi környezeten. Szerinte az elmúlt hetek megmutatták, hogy a legkisebb jogi változtatás is réseket tud ütni Európa külső határainak védelmén. A kormányfő közölte azt is, a hátralevő hetekben létrehozzák azt a jogszerű és működő rendszert, amely egyszerre védi az ország határait és a magyar emberek pénzét. A tartós hőség miatt nyáron ugyan csökkent a hazai tojástermelés, de hiánytól nem kell tartanunk. A visszaeső hozam és a búza, illetve kukoricatakarmány bizonytalan beszerzése mellett az ősszel menetrendszerűen érkező madárbetegségek is nehezítik a termelők dolgát. Részletek Pákozd Gergelytől, a Tojásszövetség alelnökétől.
10: Az elmúlt években ugye tapasztaltunk madárinfluenzát, állatbetegségeket, ez okozta egyébként azt is, hogy megindultak fölfele az árak. Most úgy tűnik, hogy egy nyugodt időszak van mögöttünk állatbetegségek, illetve termelés szempontjából, tehát stabilan vissza tudtak állni azok a kapacitások, amik kiestek. Az ősz az jellemzően a madárinfluenza szezon mértéke, illetve az esetlegesen okozott kár az minden évben nagy kérdés. Reménykedünk abban, hogy sikerül jól védekezni.
9: Idén október elejéig közlekedik az Adria Intercity. A járat népszerűsége miatt így a Szokottnál tovább utazhatunk vonattal Budapest és Split között, közölte Facebook oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt ismertette, a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Lengyel zarándokokat szállító busszal ütközött egy pótkocsis teherautó éjszaka Zalalövő közelében. Öt utas és a teherkocsi vezetője könnyebben megsérült. A busz elgázolt egy az úttesten kóborló lyukot, ezért bekapcsolt vészvillogóval félreállt. A veszteglő járművet valószínűleg későn vette észre a teherautó sofőrje és belerohant. A buszon 53-an utaztak. Mentesítő járat érkezik értük Lengyelországból. Holnapra derült vagy gyengén felhős időt ígérnek. A legtöbb felhő egyébként északkeletre és délnyugatra juthat, de az esernyőkre valószínűleg ott sem lesz szükség. A hőmérséklet 24-28 fokig emelkedik. Hétfőre is sok napsütés juthat a néhány felhő mellett, nappal már 25-30 fokot mutathatnak a hőmérők. Kedden ismét felhős napos száraz idő várható, de még melegebb lesz, 28-33 fok. Az igazi ősz talán hét közepén érkezhet meg.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, lassan a szombat délután derekán járunk, vagy lehet, hogy már ott tartunk. Mértani közepet nem számolunk most, inkább a feelingre helyezzük a hangsúlyt. Jön Labus, Lionel Richie, Zorán és az Aerosmith a Run DMC-vel közösen. Walk This Way!

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Tűzvarázsló a V-motoroktól, ahol már volt eső, meg alábbhagyott a szél, ott talán nem kell attól tartani, hogy a kerti grill valami galibát okoz, de ahol nem esett egy csepp sem, ott nem biztos, hogy most kell beüzemelni. Egyébként a tűzgyújtási tilalom még érvényben van, elvileg a kertben vagy a teraszon lehet főzőcskézni, de nagyon mérlegeljük, hogy mikor tesszük ezt meg, és ha igen, akkor is a legnagyobb körültekintéssel, odafigyeléssel, ne hagyjunk semmit felügyelet nélkül. Most meg jöjjenek a zenei varázslatok, azok a felejthetetlen nyári éjszakák, a Summer Nights, a Grease-ből, aztán az FLM és a Megtalállak még, és Paula Abdul 88-as slágere az énekesnő debütáló albumáról. Ez a Straight Up!

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Jennifer Lopez tényleg élvezi a szingli életet a Ben Affleckkel való válásának lezárása után. Egyik legfelszabadultabb, legpörgősebb nyarát tudhatja maga mögött, legalábbis ő így értékelte. Az elmúlt időszakot meg azzal töltötte, hogy az iker gyerekeit, Emmát és Maxet felkészítette az egyetemi évekre. Aztán mielőtt elengedte volna őket a kollégiumba, egy hatalmas közös családi autós kirándulást is szervezett, erről meg egy jópofa videó montást is megosztott az Instáján. Úgy tűnt, nagyon jól érezték magukat, fagyiztak, zenét hallgattak a kocsiban, és kielvezték ezeket a napokat, de hát most már nekik is megkezdődött, úgymond a meló. Mi viszont lazítsunk ezen a hétvégén, amennyit csak lehet. A szeptember eleje úgyis mindig kisebb sokként éri az embert, úgyhogy szerintem ránk fér. Itt lesz mindjárt a TNT, és Stinget is hallgatjuk. Englishman in New York.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Bolond, aki sír a TNT-től. Nézzük az üzeneteket. Fanni küldte, kedves retrósok, titeket hallgatunk, miközben a házunkat újítjuk. Szeretném meglepni és megköszönni a férjemnek, Lalinak, hogy mennyire ügyes, és hogy rengeteg mindent megcsinál egyedül is. Nagyon büszke vagyok rá, és hálás vagyok mindenért, amit értünk tesz. Szeretném, ha tudná, hogy nagyon szeretem és nagyon értékelem őt. Ez igen, ez valóban klassz üzenet, szerintem mindketten büszkék lehettek egymásra. Aztán, szia, Magdi vagyok, ma a fiam, Marián, 18. születésnapját ünnepeljük a családdal. Reggeltől a konyhában dolgozok, férjem Csabi a nyári konyhában főzte a gulyást, és szeretnék egy jó kis pörgős számot kérni, nekünk is legfőképp az ünnepeltnek. Imádunk titeket, a legjobb a Retro Rádió. Köszönjük szépen Mariánnak, pedig nagyon sok boldogságot kívánok én is a 18-ra. És itt a következő, szia,

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, Donna Summer és a Hot Stuff valóban forró anyag volt a diszkó korszakban, de úgy érzem a mai napig nem hűlt ki. Amúgy sincs túl korán már ahhoz, hogy elkezdjünk hangolódni a szombat estére. Megtesszük a folytatásban is. Cserháti Zsuzsa mellé beszáll Scatman John is. I wanna welcome you to Scatman's world. Aztán jön még a Madcon és a Fiesta is. Tartsanak velem!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Új támogatási konstrukció indul el kisvállalkozásoknak. Interpol körözés alatt álló magyart fogtak el Újvidéken. Holnap derült vagy picit felhős időnk lehet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Fejleszthetnek a kisebb vállalkozások, indul az 5+5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám programban. Csaknem 800 hazai cég juthat egyenként 5 millió forint kedvezményes kamatozású hitelhez, és további 5 millió forint vissza nem térítendő állami támogatáshoz. Ez összesen 2x4 milliárd forintot jelent, közölte Facebook oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a nyertesek 95%-a mikro vagy kisvállalkozás. A pénzt új gépekre, eszközökre, fejlesztésekre fordíthatják az érintettek. A polgárőrök is segítik a biztonságos iskolakezdést. A tanév első heteiben a megnövekedett forgalom miatt az oktatási intézmények környékén és a gyalogos átkelőhelyek biztosításával is vigyáznak a diákokra. Szabó Zoltánt, az Országos Polgárőr Szövetség szakmai alelnökét kérdeztük.
4: Az elmúlt évek azt bizonyították, hogy tanévkezdéskor az iskolák környékén a szülők, a gyerekek már várják, hogy a gyalogátkelőhelynél ott legyenek, és a polgárőrök akár már személyesen is ismerik a gyerekeket. Nagy segítség ez, hiszen az iskolakezdés egy-egy település, város, község életében a forgalom megnövekedésével jár, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy tényleg ne történjen baleset, szükséges az, hogy a polgárőrök a jelzőri tevékenységüket ellássák.
3: Magyar kábítószerkereskedőt fogtak el Újvidéken. A bűnöző ellen a budapesti Interpol adott ki nemzetközi körözést. A 31 éves férfit a szerb rendőrség kapta el. Az újvidéki felsőbíróság elé állítják, akár 20 évre is börtönbe kerülhet. A sportcsarnokokból a pesti alsórakpartra költözött egy napra a jégkorong. A hazai bajnoki szezon nyitó eseményén a látogatók korábbi és jelenlegi válogatott játékosokkal találkozhatnak, bemutatókat láthatnak, és maguk is kipróbálhatják a sportágat. Az ingyenes programokkal azokat szeretnék megszólítani, akik eddig legfeljebb a képernyőn vagy a lelátóról találkoztak a jégkoronggal. Már a több helyre jutott eső is, de holnapra már sokkal több napsütést ígérnek. Jönnek a részletek a várható időjárásról. Holnap általában derült vagy gyengén felhős napos időnk lesz. Északkeleten és délnyugaton pihenhet valamivel több gomoly felhő az égen, de esni valószínűleg ott sem fog. A hőmérséklet 24-28 fokig emelkedik. A hét elején aztán megint melegedni kezd az idő, hétfőre is sok napsütés juthat a néhány felhő mellett, a szél többnyire mérsékelt marad, éjjel akár 9-15 fokig is lehűlhet a levegő, nappal már 25-30 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, megyünk is tovább változatosan, ahogy a hétvégéhez illik. Itt lesz Cserháti Zsuzsa, a Madcon, és a múltkor egyik kedves ismerősöm mondta, egy 20 éves lány, hogy mostanában rákattant rossz tyuhártra, és ez a kedvence. Ezek kortalan slágerek. Do you think

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Scatman's World.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Fiesta és a Jött veled a nyár, aztán el is ment, legalábbis naptár szerint, de úgy néz ki, a jövő héten még neki rugaszkodik újra rendesen, kedden többfelé lehet majd ismét 35 fok körüli csúcs. Ma azért hűvösebb, szelesebb, van ahol esősebb is, de mire kimondja az ember, már meg is változik. Amikor bejöttem a stúdióba, éppen borongós volt, aztán jött az eső, némi szél, és fél óra múlva verőfényes napsütés, szóval ez egy ilyen nap. A változékonyságra ráhatásunk nincs, a változatosságot viszont bízzák csak ide. Lesz Neoton is, a McLaren-es azt írta, hogy ők ma Várpalotára mennek, mert ott játszanak Éváék. Jó szórakozás nektek, a szélmalom harcot vívja meg Don Quixote, az összes szeret szívesen odaadjuk neki. Aztán jön a Technotronic is a Pump Up the Jam-mel, és Diana King-től a Shy Guy.

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Egy újabb sláger a 90-es évekből.
2: The jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a Maroon 5 és Christina Aguilera, ez volt a Moves Like Jagger. Mick Jaggernek jóval 80 fölött is megvan még a csak rá jellemző mozgása, bírja még a tempót, és amíg ő meg Keith Richards meg lesznek, szerintem addig a Rolling Stones sem áll le. Eddie Murphy nemrég poénkodva mesélte, hogy azért a legutóbbi Beverly Hills-i zsaru forgatásánál már voltak fenntartásai, mert 22 évesen, ha azt mondják, hogy ugorját egy kerítésen, akkor átugrik az ember, 60 fölött meg mondta a rendezőnek, hogy ezen a lépcsőn nem lenne szerencsés teljes sebességgel lerohannia, vagy változtassák meg a forgatókönyvet, és hadd menjen lifttel, vagy jöjjön a kaszkadőr. Amúgy persze ő is nagyon aktív, még ráadásul nemrég vette feleségül a párját, az ausztrál modellt, Paige Butchert, akivel van egy közös 5 éves gyermekük, úgyhogy már nem egy friss kapcsolatról beszélünk, de úgy érezték, most jött el ennek is az ideje. De itt még Eddie valóban 22 éves volt, és kaszkadőr se igen kellett neki, mert ez a Beverly Hills-i zsaru első részéből szól.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a Unique és a Mozaik. A 0620-22-22-122-es SMS számra továbbra is jöhetnek az üzenetek. Dominika írta: sziasztok, a párom 41. születésnapjára szeretnék kérni tőletek egy dalt. Szeretném ezzel is felköszönteni és megmutatni neki, hogy mennyire szeretem őt. Sok boldogságot kívánok, szerelmem. Nos, én is gratulálok, akár csak a névnaposoknak, bár egy kicsit szétszóródtunk, mert jött egy ilyen, hogy szia Balázs, egy jó kis dalt szeretnék kérni anyunak Ilona névnapra, az ugye még csak jön ebben a hónapban, hugomnak Erika névnapra, az meg most volt augusztus legvégén, és a keresztlányomnak Adrien névnapra, az meg majd most lesz kedden. A páromnak meg üzenem, hogy kitartok mellette, és nagyon szeretem. Haladjunk is, ha nem is névnapról névnapra, de napról napra, day by day, ez szól Reginától itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió In the Air Tonight. Phil Collins szóló karrierjének egyik legfontosabb, legsikeresebb slágere, ami a 81-es debütáló albumán jelent meg. Hátborzongató a jó és egyedi hangulata van. Jönnek most a legfrissebb hírek, aztán a jövő héten újra emelkedik a hőmérséklet, azaz lesz megint nyár. Hát tessék!
1: Vár ránk a nyár, és most nem lehet késnünk.
0: Aztán majd utána várjuk a 2027-est, bár addig van még egy darab időnk. És érkezik a Roxette is! Ez a Fading Like a Flower itt a Retro Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
4: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
5: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár. Szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Pest megye legizgalmasabb fesztiválja, a Dunakeszi Fest várja az igényes zenerajongókat. A retro napon fellépnek Demjén Ferenc, a TNT, valamint DJ Dominik.
2: A reklám után.
9: Hírek a Retro Rádióban.
10: Ismét találtak túlélőket a nepáli katasztrófa helyszínén. 24 alkotást vetítenek a koreai filmfesztiválon. Egyre melegebb lesz majd az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Idén október elejéig közlekedik az Adria Intercity. A járat népszerűségének köszönhetően a Szokottnál tovább utazhatunk vonattal Budapest és Split között, közölte Facebook oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt ismertette, a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Elkezdődött a Rákoskeresztúri új köztemető nemzeti gyászparkjának és a történelmi jelentőségű 301-es parcellának a felújítása. Az 1956-os forradalom és szabadságharc közelgő kerek évfordulójára a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti tér ismét méltó állapotban fogadhatja az emlékezőket, mondta rádiónknak Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója.
11: 1956-nak az előtte és utána lévő kommunista terrornak a legfontosabb emlékezeti helyszíne, a 301-es parcella kopjafái most már megértek felújítása, ugye ezeknek a nagy részét az enkónű csoport állította még ott föl. A 300-as és a 301-es parcella emlékhelye és emlékjelje is újra régi fényükben fogják fogadni mindazokat, akik szeretnének nem csak Nagy Imre, mártír miniszterelnökre és vele együtt kivégzett sorstársaira, de akár Tóth Ilonkára, Mansfeld Péterre, Brusznyai Árpádra és más az új köztemető melletti Kozmócéi börtön kisfokházában kivégzett magyar mártírokra emlékezni.
10: Két újabb túlélőt találtak a nepáli katasztrófa helyszínén. Egy nőt és egy kínai munkást sikerült élve kihozni a romok alól a himalájai áradások után 10 nappal. A kínai-nepáli határnál augusztus 26-án egy gleccseromlás okozhatott áradásokat. Az eddigi adatok szerint legkevesebb 1300-an haltak meg, és több mint 5000 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Három közönség találkozóval és 24 filmmel várja a nézőket a Koreai Filmfesztivál Budapesten. Szeptember 25-e és október 2-a között a történelmi drámáktól a road movie-n át a zombis vígjátékig különféle alkotásokat láthatnak az érdeklődők. A közönség idén is szavazhat kedvenc filmjére. Holnapra derült vagy gyengén felhős időt ígérnek. A legtöbb felhő egyébként északkeletre és délnyugatra juthat, de az esernyőkre valószínűleg ott sem lesz szükség. A hőmérséklet 24-28 fokig emelkedik. Hétfőre is sok napsütés juthat a néhány felhő mellett, nappal már 25-30 fokot mutathatnak a hőmérők. Kedden ismét felhős napos száraz idő várható, de még melegebb lesz, 28-33 fok. Az igazi ősz talán hét közepén érkezhet meg.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, a szombat délutánból még maradt egy közös óránk, ezt sem fecséreljük el, csak a legjobbak közül válogatok most is. Itt lesz Snow és az Informer, a Szelavi és a Vár ránk a nyár, és belehúzunk, a versenytempót a Yellow adja. Ez a Race!

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Vénusz és a régi nyár, hát ha egy picit még várunk, akkor az idei is réginek fog tűnni, de talán még hallgathatunk nyári hangulatú vidám slágereket, abból baj sosem lehet, főleg nem szombaton, az estéhez közeledve. A nagy visszatérők jönnek, mondhatnánk, hiszen itt lesz George Harrison 87-ből a Got My Mind Set on You-val, amivel az akkori tinédzserek körében is óriási népszerűségre tett szert, köszönhetően az MTV-s vicces videóklipnek is. Hát abból a generációból már voltak, akik nem tudták, hogy ő valóban a Beatles zenésze volt anno. Aztán itt van az Inner Circle 92-ből, ők is a 60-as évek végétől muzsikáltak együtt, és persze a legendás Bob Marley-val is szoros kapcsolatot ápoltak, de miután eredeti énekesük Jacob Miller 80-ban tragikus autóbalesetet szenvedett és elhunyt, a zenekar hosszú évekre földbe állt, majd bő egy évtizeddel később ezzel tértek vissza a nyári slágerlisták csúcsára. Ez az Inner Circle és a Sweat. I've been

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Adam Lambert és a What Do You Want From Me? Ő sem az otthonülős típus, de azért úgy pörögni, ahogy azt Bryan Adams teszi, na arra kevesen képesek. A kanadai szupersztár nem pihen a nyári európai stadion koncertek után, folytatja is a monumentális világkörüli turnét. Én is láttam jó néhány felvételt, elképesztő formában van, a hangja pontosan úgy szól, mint a 90-es években, és a maratoni, sokszor 2,5 órás bulikon az összes régi gigas lágert is eljátsza, és nem mellesleg hiba nélkül énekli. Adams a zenélés mellett a világ egyik legelismertebb divat és portré fotósa is már. Fotózta korábban a brit királyi családot, vagy a Rammstein zenekart is. Ha valaki esetleg mostanában Amsterdamban jár, akkor meg is nézheti vadonatúj nagyszabású fotókiállítását, ahol a legújabb művészi portréit mutatja be a nagyközönségnek. Brian a megnyitón viccesen mesélte, hogy a fotózás azért jó dolog, mert ott nem kell a színpadon ugrálni, és végre a kamera másik oldaláról is figyelheti a sztárokat. De ahogy kinéz a dolog, a színpaddal sincsen problémája. Jön is a Summer of 69 itt a Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Az augusztus sokaknál a nyaralás ideje, de a zenészeknél nem annyira. A Honeybees tagjai végig pörögték ezt a hónapot. Igaz, voltak strandon, ott voltak a strandfesztiválon, aztán a színen, volt budapesti buli is, és nagyon még szeptemberben sem dőlnek hátra. Komló környékiek még oda lehet érni, mert ma este nálatok játszanak Tarján Zsófiék, holnap meg irány Várpalota. Az utollevők most is óvatosan, még ha nem koncertre igyekeznek, akkor is minden körülmények között. Mikó Adrián írt SMS-t, a kedvesének Viktornak szeretne egy slágert névnapja alkalmából, és üzeni, hogy várja este. Hát annyira meglepetés lesz a dolog, hogy Viktor is tud róla, hogy a barátaik is átugranak egy kocintásra. Ez így tiszta ügy, nagyon nem fog meghökkenni, de annyi baj legyen. Vanda meg azt írta, hogy ő ma egyedül megszerelte a konyhai szifont, mert senki sem tudott jönni segíteni, de csak azért is megcsinálta, és most már nem csöpög. Vanda, egy hős vagy. Én mindig azt szoktam mondani, hogy bármilyen vizes munka van otthon, elsőre sose lesz jó, legalábbis aki nem profi, annak nem biztos, hogy összejön kapásból. Nekem se szokott, de nem adjuk fel. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk. Itt lesz mindjárt Jennifer Rush és a Pink Floyd. Ez az Another Brick in the

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, ennél nagyívűbb balladát alig, ha lehetne írni, The Power of Love, Jennifer Rush-tól. Én ezzel mára megköszönöm a figyelmet, de holnap is találkozunk délután 2-kor, most viszont jön Tibi bácsi.
1: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano.
0: Lazán, olaszosan kezd, Toto Coutinho-val indul a három kívánság. Jurásák Balázs vagyok, további nagyszerű szombatot a Retro Rádióval.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár. Szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea 300 ml-es krémtus fürdőt mandulavirág és magnólia illattal mindössze 255 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Szombaton este DJ Dominik újra Dunakeszin lép fel. A 15. Dunakeszi Fest fellépőjeként hozza a legnagyobb slágereket. Előtte a színpadon Demjén Ferenc és a TNT.
9: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ- és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
10: Ritmust váltunk! Felpörgünk! Életmód, talkshow, zene, közélet! Még több izgalom, még több sport, minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
11: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Szeptember 3-ától 6-áig 400 g frankfurti virsli 31% kedvezménnyel csak 855, 1 kg körös sajtkorong 24% kedvezménnyel csak 1699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
2: A reklám után.
12: Hírek a Retro Rádióban.
13: Sok helyre hívták a tűzoltókat a viharos szél miatt. Légi bemutatón zuhant le egy vadászrepülő Görögországban. Jövő hét elején melegszik az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megtépázta az erős szél az ország egy részét, a tűzoltókat több vármegyében autókra, épületekre, vezetékekre dőlt fák, illetve leszakadt faágak miatt hívták. Szükség volt a katasztrófa védelem embereire egyebek mellett Baranyában, Bács-Kiskunban, Csongrád-Csanádban és a fővárosban is. A harmadik kerületi Nánási úton például kocsikra esett egy fa. Részleteket a várható időjárásról majd híreink végén hallhatnak. A polgárőrök is segítik a biztonságos iskolakezdést. A tanév első heteiben a megnövekedett forgalom miatt az oktatási intézmények környékén és a gyalogos átkelőhelyek biztosításával is vigyáznak a diákokra. Szabó Zoltánt, az Országos Polgárőr Szövetség szakmai alelnökét kérdeztük.
14: Az elmúlt évek azt bizonyították, hogy tanévkezdéskor az iskolák környékén a szülők, a gyerekek már-már várják, hogy a gyalogátkelőhelynél ott legyenek, és a polgárőrök akár már személyesen is ismerik a gyerekeket. Nagy segítség ez, hiszen az iskolakezdés egy-egy település, város, község életében a forgalom megnövekedésével jár, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy tényleg ne történjen baleset, szükséges az, hogy a polgárőrök a jelzőri tevékenységüket ellássák.
13: Aggasztóan terjed a nyugat-nílusi láz. Európában idén már több mint 1000 betegedtek meg a vírus miatt. 15 országból jelentettek fertőzéseket. Különösen az elmúlt hetekben ugrott meg az esetek száma. A kórokozót szúnyogok terjesztik, lázzal járó influenza-szerű betegség a fertőzöttek 1/5-nél jelentkezik. És nagyjából minden 100. beteg állapota válik súlyossá. Vadászrepülő zuhant le egy légi bemutatón Görögországban Athén mellett. Azt egyelőre nem tudni, mi történt az F4 Phantom bombázó két pilótájával. A helyszínen készült videón fekete füst gomolyog pár száz méterre a légi bemutatót figyelő tömegtől. Arról sincsenek hírek, hogy a nézők közül megsérült-e valaki. Az embereket arra kérték, hagyják el a területet. A mai néhol esős idő után holnapra több napsütést ígérnek, jönnek a részletek a várható időjárásról. Holnapra derült vagy gyengén felhős időt ígérnek, a legtöbb felhő egyébként északkeletre és délnyugatra juthat, de az esernyőkre valószínűleg ott sem lesz szükség. A hőmérséklet 24-28 fokig emelkedik. Hétfőre is sok napsütés juthat a néhány felhő mellett, nappal már 25-30 fokot mutathatnak a hőmérők. Kedden ismét felhős napos száraz idő várható, de még melegebb lesz, 28-33 fok. Az igazi ősz talán hét közepén érkezhet meg.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Indul Magyarország legendás műsora. Ez a három kívánság

0: mert itt van Tibi bácsi. Három kívánság Bévényi Tiborral a Retro Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, induljon a mai műsorunk. Remélem, nagyon jól fogják érezni magukat. Egy nóta, Lady Gaga, jó szórakozást!

0: minden idők legnagyobb slágerei. Retrorádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban
2: Feri. Halló Feri, halljuk az elsőt.
3: Blue Systemtől szeretnék kérni egy számot.
2: Második.
3: A Sissy Catch lenne, és a harmadik Dollyról.
2: Nagyon jó. Tehát...

0: 0620 22 22 122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és mindenki slágereivel.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Petra.
3: Halló, jó napot.
2: Kedves Petra, első előadó.
3: Legyen egy Queen.
2: Második előadó.
3: Egy Michael Jackson.
2: Harmadik előadó.
3: Vicky Dál Gyula.
2: Köszönjük szépen, lehet majd máskor is kérni, kívánni. Itt a Retro Rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei. Retrorádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban.
2: István.
3: Halló, kedves István.
4: Szeretnék kérni három számot. Rolling Stones, Adödő és a Europe együttes.
3: Köszönjük szépen, tehát István kívánságai következnek. Sok jó zenével.

0: 0-22-22-122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és minden egyik legnagyobb.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Ilona, szeretettel köszöntelek, akkor halljuk a kívánságokat. Első.
3: Jó estét, Tibi bácsi. Sok szeretettel küldeni volt Marikának a Bruno Marstól, Jancsi bátyámnak az Abbától egy számot, és az rokonságnak pedig egy kordadal.
2: Köszönjük, menjenek a dalok!

0: Műsorajánló. Ébredjen Magyarország leghallgatottabb reggeli showjával.
1: Ez a Bocskor minden hétköznap reggel itt a Retro Rádióban.
2: Minden, hogyha lenne egy heti értékelés, Anett, nálatok otthon a Csabival.
3: Igen.
2: És kapnál egy kettest arra a hétre. Mit csinálna veled ez az osztályzat?
3: Az visszavetne. Egy kettes, igen. Egy párkapcsolatban, tehát hogyha most ezt egy szemembe vágná, hogy valamiből rossz vagyok, hát az rettenet érzés.
4: Szerintem meg visszajelzés. Mert hogy ugye egy párkapcsolat sohasem ötössel működik, nem? Tehát hogy azért van, hogy hibázunk, van, hogy nem adunk el. De nekem lenne párom, és azt mondaná valaki, hogy kettes, ez az még görbül, javítsuk ki. Tehát, hogy...
2: ez az még görbül. Megmaradtak a sulis reflexek.
5: Nem jó. A visszajelzéssel van a baj, hanem a durvaság.
4: Igen,
5: szerintem.
4: A kettesnek.
5: Nem, mert az egész értékelő, mert a jegyes értékesnek, amiről beszéltünk az iskolában.
2: Miért? Hát egy párkapcsolat sok mindenből áll. Áll abból, hogy mit tudom én, például a gondoskodás. Arra is lehetne osztályzatot adni. Lehet nyilván az erotikus tevékenységre is.
3: Abból ötös.
2: Osztályzatot adni. Hát ettől is félsz. Hát mi van, ha kapsz egy hármast?
3: Már a másodikra?
2: A hármas az, igen, az erotikus együttlétre.
3: Akkor azt mondanám, hogy hazudsz.
2: De ezt a matek tanárodnak sem mondtad.
3: Hát
2: hazudsz, Béla bácsi.
3: 12 éves.
5: Azt mondtad, Béla bácsi, csak hadd javítsak.
2: Igen. Nem, most miért nem mondod, hogy hadd javítsak?
4: Megyek korrepetálásra.
2: Hármas nem rossz, csak nem ötös. Hát az egy közép.
5: Igen. Olyankor elmentünk külön tanárhoz, meg ilyeneket. Ez kell.
2: Korrepetálás.
3: Otthon, hogy járok korrepetálásra, nem biztos, hogy kap.
2: De lehet, hogy ez még csak a fél évi, tehát évvégéig még tudsz javítani.
3: Igen.
2: Nem motiválna?
5: Még nem látszik meg a jegyeimen, de járok külön tanárhoz ebből, Csabikám.
0: Ez a Bocskor minden hétköznap reggel 6.08-tól a Retro Rádióban. Bocskor! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
6: 10 millióból fejlődhetnek turisztikai kisvállalkozások, több mint 24 ezeren futnak holnap a Budapest félmaratonon. Hét elejétől melegszik az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Fejleszthetnek a kisebb vállalkozások, indul az 5+5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám programban. Csaknem 800 hazai cég juthat egyenként 5 millió forint kedvezményes kamatozású hitelhez, és további 5 millió forint vissza nem térítendő állami támogatáshoz, közölte Facebook oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a nyertesek 95%-a mikro vagy kisvállalkozás. A kérelmek 80%-a vidéki turisztikai vállalkozástól érkezett. A pénzt új gépekre, eszközökre, fejlesztésekre fordíthatják az érintettek. A tartós hőség miatt nyáron ugyan csökkent a hazai tojástermelés, de hiánytól nem kell tartanunk. A visszaeső hozam és a búza, illetve kukoricatakarmány bizonytalan beszerzése mellett az ősszel menetrendszerűen érkező madárbetegségek is nehezítik a termelők dolgát. Részletek Pákozd Gergelytől, a Tojásszövetség alelnökétől.
7: Az elmúlt években ugye tapasztaltunk madárinfluenzát, állatbetegségeket, ez okozta egyébként azt is, hogy megindultak fölfele az árak. Most úgy tűnik, hogy egy nyugodt időszak van mögöttünk állatbetegségek, illetve termelés szempontjából, tehát stabilan vissza tudtak állni azok a kapacitások, amik kiestek. Az ősz az jellemzően a madárinfluenza szezon mértéke, illetve az esetlegesen okozott kár az minden évben nagy kérdés. Reménykedünk abban, hogy sikerül jól védekezni.
6: Nevezési rekord a Vizer Budapest félmaratonon. Holnap több mint 24 ezren indulnak a versenyen. A félmaratoni és a 10 kilométeres táv is napokkal ezelőtt betelt. A mezőnybe 117 országból és 1200 magyar településről érkeznek futók. A tömeg miatt csaknem 50 percig tarthat majd, mire mindenki áthalad a rajtvonalon. A futóverseny miatt egyébként a fővárosban korlátozásokra kell készülni. Az autósok holnap számítsanak egyebek mellett a pesti és a budai alsórakpartok, a Szabadsághíd vagy az Árpád fejedelem útjának szakaszos lezárására. A változások több busz és villamos járatot is érintenek. A részleteket megtalálják a BKK oldalán. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Holnap általában derült vagy gyengén felhős napos időnk lesz, északkeleten és délnyugaton pihenhet valamivel több gomoly felhő az égen, de esni valószínűleg ott sem fog. A hőmérséklet 24-28 fokig emelkedik. A hét elején aztán megint melegedni kezd az idő, hétfőre is sok napsütés juthat a néhány felhő mellett, a szél többnyire mérsékelt marad, éjjel akár 9-15 fokig is lehűlhet a levegő, nappal már 25-30 fokot mutathatnak a hőmérők.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Folytatódik Magyarország legendás műsora, ez a három kívánság Tibi bácsival, itt a Retro.

0: minden idők legnagyobb slágerei. Retrorádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban.
2: Laci. Halló, Laci, ha itt vagy, halljuk.
3: De a szívácsi, itt vagyok. Tina Turner lenne.
2: Nagyon jó. Második előadó.
3: Az Mariah Head lenne.
2: Ki lenne a harmadik?
3: Harmadik, az pedig Berlin.
2: Köszönjük, Lacikám, jöjjenek akkor a dalok.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: 0620 22 22 122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és mindenki slágereivel.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Józsi. Halló Józsi, akkor halljuk az elsőt.
3: A feleségemnek a hától kérni.
2: Remek, másodikat.
3: Családnak, a Bígyisztől.
2: Ez is jó, és a harmadik.
3: Az pedig Pap Lászlónak, Somló Tamástól kérni.
2: Nagyon jó, jöjjenek a kívánságok a hallgatóknak.

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retrorádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban
2: Gábor.
3: Hello Gábor, halljuk akkor az előadókat.
4: Itt vagyok, jó estét. A Rockfest Istvánnak, a Juláim, Hankó Ádámnak, Tangtobra. Azt megküldeném Ferencnek.
3: Köszönjük Gábor, menjenek a dalok, jó szórakozást hozzá.

0: ja.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és minden idők legnagyobb slágereivel.
2: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
3: Attila, halljuk az elsőt.
4: Jó napot kívánok, Tibi bácsi, és üdvözlöm a Retro Rádió hallgatóit. Az elsőnek szeretném a Szabrinát.
3: A második.
4: Másodiknak szeretném a Zoltán Erikát.
3: És a harmadik.
4: Kim Wilde-ot.
3: Köszönjük szépen, zenéjünk akkor.
4: Én köszönöm, viszont hallásra.

Kedves hallgatóink, sajnos műsorunk végéhez értünk. Zoli barátom nevében is búcsúzunk önöktől, mindenkinek további jó rádióhallgatást. Következik a Durán Durán, a viszonthallásra.

0: Tibi bácsi. Három kívánság Dévényi Tiborral a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: A megszokottnál tovább közlekedik az Adria Intercity. Újabb túlélőket találtak a nepáli áradások után. Egyre melegebb lesz majd az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Idén október elejéig közlekedik az Adria Intercity. A járat népszerűségének köszönhetően a szokottnál tovább utazhatunk vonattal Budapest és Split között, közölte Facebook oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt ismertette, a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Elkezdődött a Rákoskeresztúri új köztemető nemzeti gyászparkjának és a történelmi jelentőségű 301-es parcellának a felújítása. Az 1956-os forradalom és szabadságharc közelgő kerek évfordulójára a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti tér ismét méltó állapotban fogadhatja az emlékezőket, mondta rádiónknak Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója.
3: 1956-nak az előtte és utána lévő kommunista terrornak a legfontosabb emlékezeti helyszíne a 301-es parcella kopjafái most már megértek felújításra. Ugye ezeknek a nagy részét az Enkonnui csoport állította még ott föl. A 300-as és a 301-es parcella emlékhelye és emlékjelje is újra régi fényükben fogják fogadni mindazokat, akik szeretnének nem csak Nagy Imre, mártír miniszterelnökre és vele együtt kivégzett sorstársaira, de akár Tóth Ilonkára, Mansfeld Péterre, Brusznyai Árpádra és más az új köztemető melletti Kozmócéi börtön kisfokházában kivégzett magyar mártírokra emlékezni.
2: Két újabb túlélőt találtak a nepáli katasztrófa helyszínén. Egy nőt és egy kínai munkást sikerült élve kihozni a romok alól a himalájai áradások után 10 nappal. A kínai-nepáli határnál augusztus 26-án egy gleccseromlás okozhatott áradásokat. Az eddigi adatok szerint legkevesebb 1300-an haltak meg, és több mint 5000 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. 3 közönség találkozóval és 24 filmmel várja a nézőket a Koreai Filmfesztivál Budapesten. Szeptember 25-e és október 2-a között a történelmi drámáktól a road movie-n át a zombis vígjátékig különféle alkotásokat láthatnak az érdeklődők. A közönség idén is szavazhat kedvenc filmjére. Holnap általában derült vagy gyengén felhős napos időnk lesz, északkeleten és délnyugaton pihenhet valamivel több gomoly felhő az égen, de esni valószínűleg ott sem fog. A hőmérséklet 24-28 fokig emelkedik. A hét elején aztán megint melegedni kezd az idő, hétfőre is sok napsütés juthat a néhány felhő mellett, a szél többnyire mérsékelt marad, éjjel akár 9-15 fokig is lehűlhet a levegő, nappal már 25-30 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Eljött a szombat, nagyon kellemes estét mindenkinek, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, a nyár nagyon küzd, szeretném megtartani pozícióját, esélye nem sok van a jövőt tekintve, de még most kitart, ami nekünk azért jó, mert rengeteg.

Elérkezett a szombat, és ahogy ígértem, ez már valóban az a szombat, amelyet hallgatóink nagyon szeretnek, és rengeteg visszajelzésünk van a hallgatói szokásokat tekintve, vagy a szombati fergeteg parti talán még kiemelten kezelik, drága jó hallgatóink. Úgy köszönöm szépen, hogy most is itt vannak velünk, ahogy ugye elmondtam, már hivatalosan megindult, elindult a fergeteg parti, és a következőkben is érkeznek a legnagyobb slágerek, hozom azokat a nótákat, amelyek nélkül házi buli, sőt, falunap, városnap

Ahogy a bevezetőben mondtam, a mai Fergeteg Partiban csak is a legnagyobb és legtáncolatóbb nóták érkeznek. A Fine & Cannibals 1988-ban jelentette meg első nótáját, és mindjárt világsláger lett belőle, nem csak az Egyesült Államokban, mert hogy odavalósiak, hanem az egész globuson. Hihetetlenül szerették ezt a dalt. Jön a Fine & Cannibals és a She Drives Me Crazy.

holnapi sztársában a Hungária együttes tagjai is meghívást kaptak. Sajnos hozzá kell tennem egy annyi kiegészítést, hogy a még élő tagjai, de aki ezt oda énekelte, még itt van velünk, jön a Ciao Marina a Hungáriától.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szombaton este DJ Dominik újra Dunakeszin lép fel. A 15. Dunakeszi Fest fellépőjeként hozza a legnagyobb slágereket. Előtte a színpadon Demjén Ferenc és a TNT.
0: A reklám után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

1983-ba tekerjük vissza most az idő képzeletbeli kerekét, és a Genesis első top 10-es lágere következik most, ez pedig a Tetszó, itt a Retro Rádióban.

Egy nagy sztár, aki itt járt Budapesten, és nagyon kedves volt, rengeteget beszélgettünk egy igazi fergeteg partiban, a Paplászló Sportarénában, Kim Wilde és a You Keep Me Hanging On. Itt a Retro Rádióban imádom ezt a nótát, és nagyon-nagyon jó érzés volt, hogy egy világsztár úgy beszélgetett velünk, mintha egy

Egy nagy kedvenc Angliából, mégpedig 1982 az évjárat, két meghatározó alak és egy nagyon sikeres karrier. Jön a Yazoo és a Don't Go, itt a Retro Rádió mai Fergeteg Party című műsorában. Tartsanak velem, velünk!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár. Szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
2: Pest megye legizgalmasabb fesztiválja, a Dunakeszi Fest, várja az igényes zenerajongókat. A retro napon fellépnek Demjén Ferenc, a TNT, valamint DJ Dominik.
0: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Házakra, vezetékekre, kocsikra döntött fákat az erős szél. Kaktusz kiállítás lesz a budapesti fűvészkertben. Jövő hét elején melegszik majd az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megtépázta az erős szél az ország egy részét, a tűzoltókat több vármegyében autókra, épületekre, vezetékekre dőlt fák, illetve leszakadt faágak miatt hívták. Szükség volt a katasztrófa védelem embereire egyebek mellett Baranyában, Bács-Kiskunban, Csongrád-Csanádban és a fővárosban is. A harmadik kerületi Nánási úton például kocsikra esett egy fa. Részleteket a várható időjárásról majd híreink végén hallhatnak. A polgárőrök is segítik a biztonságos iskolakezdést. A tanév első heteiben a megnövekedett forgalom miatt az oktatási intézmények környékén és a gyalogos átkelőhelyek biztosításával is vigyáznak a diákokra. Szabó Zoltánt, az Országos Polgárőr Szövetség szakmai alelnökét kérdeztük.
5: Az elmúlt évek azt bizonyították, hogy tanévkezdéskor az iskolák környékén a szülők, a gyerekek már várják, hogy a gyalog átkelőhelynél ott legyenek, és a polgárőrök akár már személyesen is ismerik a gyerekeket. Nagy segítség ez, hiszen az iskolakezdés egy-egy település, város község életében a forgalom megnövekedésével jár, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy tényleg ne történjen baleset, szükséges az, hogy a polgárőrök a jelzőri tevékenységüket ellássák.
4: Aggasztóan terjed a nyugat-nílusi láz. Európában idén már több mint 1000-en betegedtek meg a vírus miatt. 15 országból jelentettek fertőzéseket. Különösen az elmúlt hetekben ugrott meg az esetek száma. A kórokozót szúnyogok terjesztik, lázzal járó influenza-szerű betegség a fertőzöttek ötödénél jelentkezik. És nagyjából minden századik beteg állapota válik súlyossá. Mexikó virágait láthatják az érdeklődők jövő hétvégén az ELTE fűvészkertben. Az őszi országos kaktuszkiállításon különös figyelmet kapnak a kietlen hegyvidékeken élő kövek között rejtőzködő kaktuszfajok. Ezek annyira hasonlítanak a környező sziklákra, hogy a növényevő állatok gyakran észre sem veszik őket. A rendezvényen szakértői tanácsadás és családi programok is várják a látogatókat. Híreink végén néhány szó az időjárásról. Holnap általában derült vagy gyengén felhős napos időnk lesz, északkeleten és délnyugaton pihenhet valamivel több gomoly felhő az égen, de esni valószínűleg ott sem fog. A hőmérséklet 24-28 fokig emelkedik. A hét elején aztán megint melegedni kezd az idő, hétfőre is sok napsütés juthat a néhány felhő mellett, a szél többnyire mérsékelt marad, éjjel akár 9-15 fokig is lehűlhet a levegő, nappal már 25-30 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
6: Ez itt a szombatesti Fergetek partinak, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és keressenek bennünket, ott vagyunk az online térben szinte mindenhol, ott vagyunk a Facebook,

Akkor átvágyat hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Az imént elmondtam néhány felületet, de ezen túl sokkal több helyszínen vagyunk, hiszen ott vagyunk a Retro Rádió Facebook oldalán és minden egyéb online felületén. Aztán ugyanez elmondható a Fergeteg Partira, a DJ Dominikus Fergeteg Parti oldal és a hozzátartozó egyéb aloldalak. Ezen kívül van TikTok oldalunk is, és van YouTube csatornánk is. Szóval, hogyha hallgatóink szeretik a retro zenét, a retro történeteket, a retroval kapcsolatos információkat, ezen csatornák bármelyikén csatlakozhatnak hozzánk, amiért én nagyon-nagyon hálás vagyok, hiszen a Fergeteg Parti azért szól és azért jött létre, hogy megosszuk ezt a csodát, amit retrónak és retroházi bulinak hívunk.

Ez volt a Retro Rádió Fergeteg Pati című műsorának mai szombatesti második órája. Tartsanak velünk, hamarosan visszatérünk, és egy kis beszámoló is érkezik nem sokára azokról az eseményekről és helyszínekről, ahol jártunk az elmúlt hetek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Nem lesz áruhiány, ezt ígérik a tojástermelők. Több mint 24 ezeren indulnak holnap a Budapest félmaratonon. Hét elejétől melegszik az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Fejleszthetnek a kisebb vállalkozások, indul az 5 plusz 5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám programban. Csaknem 800 hazai cég juthat egyenként 5 millió forint kedvezményes kamatozású hitelhez, és további 5 millió forint vissza nem térítendő állami támogatáshoz, közölte Facebook oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a nyertesek 95%-a mikro vagy kisvállalkozás, a kérelmek 80%-a vidéki turisztikai vállalkozástól érkezett. A pénzt új gépekre, eszközökre, fejlesztésekre fordíthatják az érintettek. A tartós hőség miatt nyáron ugyan csökkent a hazai tojástermelés, de hiánytól nem kell tartanunk. A visszaeső hozam és a búza, illetve kukoricatakarmány bizonytalan beszerzése mellett az ősszel menetrendszerűen érkező madárbetegségek is nehezítik a termelők dolgát. Részletek Pákozd Gergelytől, a Tojásszövetség alelnökétől.
3: Az elmúlt években ugye tapasztaltunk madárinfluenzát, állatbetegségeket, ez okozta egyébként azt is, hogy megindultak fölfele az árak. Most úgy tűnik, hogy egy nyugodt időszak van mögöttünk állatbetegségek, illetve termelés szempontjából, tehát stabilan vissza tudtak állni azok a kapacitások, amik kiestek. Az ősz az jellemzően a madárinfluenza szezon mértéke, illetve az esetlegesen okozott kár az minden évben nagy kérdés. Reménykedünk abban, hogy sikerül jól védekezni.
2: Nevezési rekord a Vizer Budapest félmaratonon. Holnap több mint 24 ezren indulnak a versenyen. A félmaratoni és a 10 kilométeres táv is napokkal ezelőtt betelt. A mezőnybe 117 országból és 1200 magyar településről érkeznek futók. A tömeg miatt csaknem 50 percig tarthat majd, mire mindenki áthalad a rajtvonalon. A futóverseny miatt egyébként a fővárosban korlátozásokra kell készülni. Az autósok holnap számítsanak egyebek mellett a pesti és a budai alsó rakpartok, a Szabadsághíd vagy az Árpád fejedelem útjának szakaszos lezárására. A változások több busz és villamos járatot is érintenek. A részleteket megtalálják a BKK oldalán. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Holnapra derült vagy gyengén felhős időt ígérnek. A legtöbb felhő egyébként északkeletre és délnyugatra juthat, de az esernyőkre valószínűleg ott sem lesz szükség. A hőmérséklet 24-28 fokig emelkedik. Hétfőre is sok napsütés juthat a néhány felhő mellett, nappal már 25-30 fokot mutathatnak a hőmérők. Kedden ismét felhős napos száraz idő várható, de még melegebb lesz, 28-33 fok. Az igazi ősz talán hét közepén érkezhet meg.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Kellemes szombat estét továbbra is mindenkinek, Várkonyi Attila DJ Dominik vagyok, és újra kis kihagyás után vendég lemezlovas érkezik hozzánk, őt Kősi Norbertnek hívják, aki minden idők a legnagyobb slágereit játsza, de hogy, ez már mindjárt kiderül.

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Ahogy az elején is elmondtam, Gőzsi Norbert, egy mosonszentmiklósi fiatalember következik most, zseniális lemezlovas. Hallottam játszani néhány héttel ezelőtt, és mondtam, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy itt a rádióban megmutathatja magát, a legjobb nótákat is be tudja mutatni. Digital and Sound, ez a hivatalos neve. A DJ szakma tulajdonképpen minden posztján megfordult már. Tényleg nagyon sok felé játszik és dolgozik, nagyon szeretik őt a vendégek, az emberek, akikhez éppen jár. És nagyon érdekes a hitvallása, mert azt mondta, hogy ő egyszerűen a zenét szereti, és nagyon-nagyon szeret zenélni, és olyankor azt csinálhatom, amit szeretek, mondta ő. Én azt gondolom, hogy ennél több nem is kell, ez egy igazi DJ hitvallás, és ezen kívül pedig
1: voltunk versfesztiválon, voltunk a Lajos Mézsei napokon, nagyon jól sikerült, sok ezer ember, nagyon jó buli fogadott bennünket, jártunk a Függőudvarban, voltunk a Tuna Festen Gödön, több ezer ember előtt, aztán voltunk Geszti Péter előtt, warm up a Peter Terrace-on, voltunk a Tatabányai Strandpartiban, voltunk a Kistarcsai napokon, és a Híros héten is Kecskeméten mi zártuk, megint csak sok ezer emberrel, ott volt a Neoton família, ott volt Zoltán Erika, és még jó néhány retro sztár, akik tiszteletüket tették, mert ez egy jótékonysági esemény is volt egyben, és persze ingyenes is. De most menjünk tovább, folytatódjék a Fergetek Party, itt a Retro Rádióban.

Ez volt a Retro Rádió Fergeteg Parti című műsorának harmadik órája, és ebben az órában is igyekeztünk olyan mixet összeállítani, amely hallgatóink számára emlékezetes lehet. Nagyon sokan kérdezik, hogy hol lehet ezeket a mixeket visszahallgatni, meg fogjuk találni a módját. Egyébként a Mixcloudon van néhány fent, de sajnos nem az újabbak, és nem is nagyon tettünk kísérletet arra, hogy ezeket felrakjuk. Egy pár évvel ezelőtt felraktunk egy-kettőt, ott a jogi osztály azonnal levette a kétharmadát a daloknak, mert hogy nincs rá engedély, úgyhogy ott megállt a dolog, de ígérem, utána fogok járni, mert tudom, hogy hallgatóink nagyon-nagyon szeretik ezt a műsort. Sokáig úgy tekintettem rá, hogy ez legyen exkluzív, hogy csak itt a rádióban hallhatók ezek a mixek, de muszáj valamit csinálni, akkor a hallgatói nyomás és igény, hogy ezeket eljutassuk önökhöz, és tulajdonképpen ez olyan, mint egy zenésznek a dal, vagy egy költőnek a verse, ez egy lenyomat tőlem, tőlünk, a csapattól, és most már meggyőztek a kollégáim, hogy ezt meg kell osztani. Többször, nem csak a rádió műsorban önökkel. Na menjünk tovább, folytatódjék a műsor, ne legyen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
2: Elérkezett a szombat este utolsó órája, legalábbis ami a Fergeteg Parti című műsort illeti, és ebben az órában sem lesz másképp, mint eddig volt, mixben hozom minden idők legnagyobb slágereit, hallgatóink pedig tartsanak,

Hungaret Radio-t hallgatják, minden idők legnagyobb slágereivel, és egy kis rövid eszmefuttatással szeretném folytatni, mégpedig az olasz zenét illetően. Jártunk ugye a Sanremo-i fesztivál emlékbulián, és hát onnantól kezdve érdekes módon talán még nagyobb lett az a fajta igény és érzés, hogy a magyar emberek szeretik az olasz zenét, szeretik az olasz zenészeket, úgyhogy mi már régóta törjük a fejünket Eros Martinival, csinálni kellene, vagy kell valamiféle latin bulisorozatot, olasz bulisorozatot, a kettőt akár ötvözni, visszamenni egészen a 60-as, 70-es évek hatalmas dalaig, és bizony ezek még ma is nagy slágerek, és aztán ott jött a 70-es évek második fele, 80-as évek, amikor is az italo diszkó hódított, aztán jött a Gigi D'Agostino féle 90-es évek, és a 2000-es években sem tétlenkedtek az olasz szerzők és producerek, szóval sok minden van, ami az olasz kultúrában minket érint, mi szeretünk, és nem csak a tudomány, nem csak a kultúra, nem csak az ételek, nem csak a csodálatos táj és a finom fűszerek, hanem maga az olasz emberek lelke és az életérzés. No, ezt osztjuk meg önökkel, ígérem, lesz olasz összeállítás is nem sokára, de most megyünk tovább, folytatódik a Mix itt a Retro Rádióban.

0: Ez volt a Retorádió Fergeteg Pati című műsorának mai utolsó órája. Sajnos műsorunk véget ért. Én mindig nagy szeretettel gondolok az olasz kultúra minden egyes elemére. Tudom, hogy hallgatóink is nagyon sokan szeretik az olasz muzsikát, úgyhogy, ahogy megígértem, ebben is fogunk majd előrelépni. Köszönöm szépen Attilának és Rolinak, hogy mindent összekészítettek nekünk. Most már tényleg búcsúzom, találkozunk holnap 10 órától a Sztársában. Nagyon érdekes történettel, mi pedig a Hungária és Fenyő Miklós sorsa, emléke, és felelevenítjük majd azokat a dolgokat, azokat a történéseket, amelyek a Hungáriához köthetők, sőt egy bejelentéssel érkezik egyébként a zenekar, már nagy titok nincs mögötte, Fenyő Miklós 80. születésnapján egy nagy emlékkoncerttel készülnek a volt Hungária tagok. De most megyek, köszönöm, hogy velem töltötték az időt, maradjanak velünk, holnap találkozunk 10 órakor, búcsúzik a házigazda, Árkonyi Attila, DJ Dominik, viszlát!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.